0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Országszerte meleg az idő, zavartalan a hazai kerozin ellátás, kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Starobielszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre viradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Moszkva szerint az ukrán vezetés megsértette a nemzet közi humanitárius jog normáit a civileket ért támadással. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddigi ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-dél-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatok helyjegy nélkül is használhatók. Érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Országszerte meleg az idő. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Földrengés volt Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra érte találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20% nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy elektromos mozdony a kelenföldi pályaudvaron, a vasútállomás forgalmát leállították. A kárelhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása pedig éjszakáig eltarthat. Ezért az utasoknak hosszabb menetidőre kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítaniuk a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon, közölte a MÁV Inform. Az utasok a déli pályaudvar és Kelenföld között a BKK járataival utazhatnak a jegyeikkel. A vonatjegyek elfogadják az elővárosi buszokon, az M6-os, M7-es autópályán, az összes távolsági volánjáraton. A feláras vonatok helyi jegy nélkül vehetők igénybe. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Országszerte meleg az idő, zavartalan a hazai kerozin ellátás, kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Starobilszki szakközépiskolátért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Moszkva szerint az ukrán vezetés megsértette a nemzetközi humanitárius jog normáit a civileket ért támadással. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddigi ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-dél-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatok helyjegy nélkül is használhatók. Érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: önzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol. A hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorkém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom, a fi

0: szeretet csak szétszedne.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Országszerte meleg az idő. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Földrengés volt Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20% nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy elektromos mozdony a Kelenföldi pályaudvaron, a vasútállomás forgalmát leállították. A kárelhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása pedig éjszakáig eltarthat. Ezért az utasoknak hosszabb menetidőre kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítaniuk a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon, közölte a MÁV Inform. Az utasok a déli pályaudvar és Kelenföld között a BKK járataival utazhatnak a jegyeikkel. A vonatjegy elfogadják az elővárosi buszokon, az M6-os, M7-es autópályán, az összes távolsági volánjáraton. A feláras vonatok helyi jegy nélkül vehetők igénybe. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7. Trio FM. Melletted szól.
1: I'm so sorry that I hurt you.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: csatát én nyertem.
1: Trio FM. Melletted szól.
2: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett

0: Hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
1: Gyermeknapi műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávé szerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
2: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk!
3: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Folytatódik a kánikula. Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Mostantól hétköznap esténként is a gyalogosoké és bringásoké a pesti rakpart. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelműügyében is. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsó rakpartot. Mától hétköznaponként este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
2: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház. Minőségi bútorok elérhető áron.
6: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
4: Tartsanak velünk!
7: Ez volt a reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám!
0: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a kánikula. Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Mostantól hétköznap esténként is a gyalogosoké és bringásoké a pesti rakpart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelműügyében is. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsó rakpartot. Mától hétköznaponként este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most
0: indul a reggel.
8: Jó reggelt!
2: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Nagyon kellemes és szép reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm a Trio FM hallgatóit. 9 perc elmúlt 7 óra, ez már a napindítónk, a reggeli starter május 26-án kedden, amikor is a Fülöpök és az Evelinek ünneplik a névnapjukat, istenéletes ünnepeltjeinket. A pünkösdi hosszú hétvége után visszarázódunk a hétköznapokba, tesszük ezt a kedvenc dalokkal és friss információkkal. Én Pálinkás Zsolt vagyok, rádiózzunk együtt ma is.
2: You see it

0: Ez a Trio FM Jászberényből jó reggelt kívánok mindenkinek, ejtsünk néhány szót a mai nap, illetve a következő napok várható időjárásáról. Jelen pillanatban 17 fokot mérünk itt városunkban, kellemes reggeli idő van, napközben viszont kánikulára készületünk, zavartan lesz a napsütés, a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül valószínű. A folytatásban is marad majd a kánikula, szerdán a csúcshőmérséklet elérheti a 32 fokot is. Sok napsütésre számíthatunk, de késő délután észak-észak-nyugat felől egy hidegfront érkezik. Ekkor megnövekedhet a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, és az északi-észak-nyugati szél is megerősödik. Csütörtökön és pénteken aztán frissebb napos időre van kilátás, délutánonként 26-29 fok közötti maximumokkal.
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: Hozok néhány friss közlekedési információt a térség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es számú Jászdózsai bekötő úton a 0-as és az 1-es kilométer szelvények között. Mindkét irányban félpályás lezárásra számítanak az erre közlekedők a munkavégzés miatt. Jászapáti belterületén is dolgoznak, a 32-28-as Jászapáti Jászszent András, valamint a 32-27-es Újszász Jászapáti összekötő utak belterületi szakaszán. Itt is hosszabb lehet a menetidő, illetve félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést. Útépítésünkek vannak Jászalsó-Szentgyörnél, a 32-26-os Jászalsó-Szentgyör-Tiszasi összekötő út 0-as és 2-es kilométer szelvények között, itt is mindkét irányban korlátozás van érvényben. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Így könnyebb nekivágni a napnak. Reggel Starter. A mi reggelik.
7: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Ez a Trigó FM jazzverényből érkezik a napi horoszkópunk első része. Már is mondom, mit tartogatnak a csillagok a kosoktól egészen a szüzekig. A kosegyűek szemére a kötelességek és az érzelmek összeütközése nehezítheti meg ezt a keddi napot. Előfordulhat, hogy olyasmit kell magukra erőltetniük, ami egyáltalán nem szeretnének, de jó hír, hogy holnapra már megérkezik a fellélegzés. A bikáknak érdemes óvatosnak lenniük a párkapcsolati vitákkal, a féltékenységgel vagy a birtoklási vágyjal. A felmerülő indulatokat próbálják meg kis távolságtartással kezelni, mert szerdán már teljesen más színben látják majd a világot. Az ikrek szülöttei ma teljesen kimaradhatnak a vitákból, önöket a bolygóállásoknak köszönhetően semmi sem billenteti ki a lelki békéjükből, sőt, önök lehetnek azok, akik segítenek kibékíteni a környezetükben lévő haragos feleket. A rákokat nagyon érzékenyé tehetik a mai energiák, így egy-egy megjegyzés a megszokottnál sokkal mélyebben érintheti önöket. A családi vagy párkapcsolati feszültségeket ne akarják azonnal megoldani, adjanak időt maguknak és a többieknek is. Az oroszlánok úgy érezhetik, mintha mindenki túlérzékeny lenne körülöttük, ám most nem ártana egy kis önvizsgálat, bár a békés kommunikációra törekednek, könnyen félre mehet egy beszélgetés, ezért nem menjenek bele a felesleges játszmákba. A szüzeknek a mai nap arra tanít, hogy nem tudnak mindig mindent a kontrolljuk alatt tartani, a környezetükben lévő bizonytalanság megnehezítheti a tervezést, így a legbölcsebb, amit tehetnek, ha próbálnak kizárólag a saját feladataikra koncentrálni. Hamarosan jövök a horoszkóp második részével. Valami!

FM, a Jászság Rádiója. Folytatjuk a napi horoszkópot a mérlektől. A mérlegek a saját együkben járó hold miatt ma minden érzelmi rezdülést erősebbnek érezhetnek, emiatt könnyebben kialakulhat önökben némi bizonytalanság vagy csalódottság. Ne vonjanak le messze menő következtetéseket, ez a nap most a türelemről és az önuralomról szól. A skorpiók pontosan érezhetik, ha valami nincs teljesen rendben egy kapcsolatban vagy a munkahelyen. Sok minden kimondatlanul maradhat, ami feszültséget szül, de nem kell most azonnal minden kérdésre választ kapniuk, hagyják inkább ülepedni a dolgokat. Annyira sok kedvét egy félreértés vagy egy furcsa reakció billenteti ki az egyensúlyából, és talán önök sem fogalmaznak majd olyan diplomatikusan, mint általában. Mielőtt kimondanának valamit, érdemes elszámolni 10-ig, mert holnapra már teljesen másként láthatják a helyzetet. A bakok türelmét alaposan próbára teheti a mai nap, úgy érezhetik, hogy túl sok felelősség nehezedik önökre, miközben mások nem veszik ki a részüket a munkából, ezért a legjobb, ha tudatosan visszavonulnak és hagyják, hogy a többiek oldják meg a felmerülő gondokat. A vízöntők egy különös hangulatú napra számíthatnak, ahol a nyugalom mellett hirtelen felbukkanhat egy-egy régi sérelem vagy bizonytalanság is. Nem kell minden helyzetet azonnal megfejteniük, a puszta figyelés most fontos tanulságokat hozhat egy beszélgetésből. A halak jegyűeknek pedig ma nehéz lesz külön választani a megérzésüket a félelmeiktől, így könnyen túlgondolhatnak egy helyzetet vagy félreérthetnek valamit, ne reagáljanak azonnal minden érzelmi impulzusra, mert holnap már tisztán látszik majd, hogy mi is volt a valóság. Ez volt a keddi horoszkóp rovatunk, kívánok mindenkinek szép és eredményes napot, itt a Trium pedig szólnak tovább a kedvencek.

0: Jó reggelt, jelenség, másodperceken belül 8 óra a Jászberényi piacon jelentkezünk be hamarosan, hiszen itt lesz a Cekker rovatunk. Kárpáti Márti segítségével sorra vesszük a Berényi piac mai kínálatát. Most viszont egyeztetjük óráinkat, itt a pontos időjelzés.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Cekker. Heti piacozás. Cekker.

0: Vegyük a cekkert, irány a Jászberényi piac. Heti piacozás a Trio FM-mel. Mi kerül ma a szatyrunkba? Cekker!
1: Ez a Trio FM Jászberényből május 26-a kedd reggel. Megnézzük, hogy a jászberényi piac milyen termékekkel várja a vásárlókat. Ebben segít nekünk ma is Kárpáti Mártin, akit már is sok szeretettel köszöntök itt a telefonvonalban. Jó reggelt, Márti, szia!
2: Jó reggelt kívánok, szia Zsolti, üdvözlöm a hallgatókat. Szokás szerint széles a választék a jászberényi piacon, megjelentek a kis gyümölcsök is, és még galánta is még mindig kapható, ami sokakat érdekel, úgy tudom. Mert kezdem szokás szerint a zöldségfélékkel. Saláta 400 forint, borsó 2200 forint, burgonya 250 forint, az új burgonya 650 és 550 forint, székla 500 forint, 750 forint, a sárgarépa 500 forint, 700 forint, a csokorba kötött répa 300, illetve 400 forintba kerül, a zöldség 600 forint, és ugyanígy csokros kiszerelésben is kapható 400 és 500 forintért, az uborka 800 forint, a tők 550, 600, 950 forint paradicsomot 1000 forintért adnak, legolcsóbban 1200, 1350 és 2500 forint kilója, párga is kapható 1600 forintért, vöröshagyma 350, 390 forint, a lilahagymának kilója 650, 750 forint, főzőhagymát 650 forintért vehetnek. A dukhagyma 1450 és 1700 forintba kerül, cukkininek kilója 800 forint, illetve 1050 forintért is kapható, a karalábé 3 és 400 forint ma reggel, a hegyes erős paprika 200 forint, pokhagyma 2800 és 2900 forint, fejes káposztát 299 forintért szerezhetnek be, a kell káposztának kilója 1000 és 1100 forint, a lila káposzta 650, karfiolt 350 forintért vehetnek, a kovászolni való uborka 750 forint, kígyó uborka szintén 750 forint, a brokkolinak kilója 1500 forint, szorma 3000 forintért kapható, a zellernek kilója 800 forint, a póréhagyma 550 forint, salátát 350 forintért vehetnek, a lolló saláta 500 forint, tévépaprikának kilója 1550 forint, zöldbab is kapható 3200 forintért, a spenót és a sóska 650 forint ma reggel.
1: A jászberényi piac ajánlataival szemezgetünk ma reggel is itt a cekker rovatunkban, a zöldségfélék után pedig haladunk is tovább a gyümölcsökkel.
2: Így van, gyönyörű hazai epreket vehetnek jászberényben a piacon, 2200 és 3600 forint kilója, az áfonyának 4000 forint kilója, cseresznye is van már 3400 és 3500 forintért, a sárga barac ugyancsak megjelent, 2200, 2400 és 2800 forintért adják. A görög dínje 695 forintért kapható, a kivinek kilója 2250 forint, illetve szokásos kosaras kiszerelés 1300 forint, a narancs 950 forint, a megy 3400 forint, a banán 795-799 forintért kapható, az alma kezdőára ma reggel 450, aztán van 550, 650 és 800 forintos alma is, a citromot 1450 forintért adják, körte szintén 1450, máshol 1800 forint, szőlő 2200 forintért kapható, őszi barackot is találtam 2200 forintért, csak úgy, mint a nektarint, szintén 2200 forintért adják. Grapefruit 1250 forintba kerül ma reggel.
1: Érdemes ma is kilátogatni a jászberényi piacra, ahogy hallották, bőséges a választék, természetesen még vannak további termékek is, amiket mindenképpen említenénk.
2: Így van, tojás szokás szerint kapható 80 90 forintért, a mézek is itt vannak, 1800 forint a virágméz, 0,75 kilós kiszerelésben, az akácméz szintén 0,75-ös kiszerelésben 2800 forintért kapható, tiszta félék is kaphatóak 500 forintért, illetve, mint ahogy említettem, itt vannak még a palánták, 200 forintnál indul az áruk, aztán van a nagyobbak 300, 350, 450 forintos a húsfélék is beszerezhetők jár, Berényben a piacon leves csont 1000 forint egy kiló, a fehér sózott szalonna 2500 forintba kerül, a véres hurka 2200 forint, a vastag hurka 2200 forint szintén sütőkolvász, 2400 forintért vehetnek a házi zsír, 3000 forint sütőhurka, 2000 forintba kerül császárszalonna, 4500 forint a disznósajt, 3500 forint kenőmájas is beszereztetnek a 3300 forintért, az abáról szalonna 3200 forintba kerül, a füstölt szalonna 3000 forint, prémium szalonna is kapható 3500 forintért, az erdélyi szalonnának kilója 4000 forint, csak úgy, mint a kolozsvári szalonna, füstölt húsok is beszerezhetők 4000 forint egy kiló.
1: Érdemes ma is a Jászberényi piac felé venni az irányt, ha van kedvük és idejük piacozzanak. Köszönjük szépen, hoztunk május 26-án kedd reggel egy kis ízelítőt a Jászberényi piac ajánlatából. Köszönjük szépen, Márti, a friss információkat.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, jöjjenek Jászberényben, vegyenek kisebb, finomat hazai.
0: Cekker a Trio FM-mel. Friss információk Jászberényből. Piacozzunk együtt legközelebb is.
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
1: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja Nagykátai úton.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a kánikula. Megállapodás születhet a héten az uniós forrásokról. Zavartalan a hazai kerozénellátás. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Heteken belül benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg a legjobb struktúra kialakításán dolgoznak azért, hogy például ne legyenek párhuzamosságok az integritás hatósággal és az ügyészséggel. Erről is beszélt a Telexnek adott interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a hivatal már nyáron, de legkésőbb ősszel el tudja majd kezdeni a munkáját. Idén 6% felett lehet az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Marga Mihály közölte, hogy az euró bevezetésének feltételeit 2030-ra teljesíteni szeretnék. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Zavartalan a hazai kerozénellátás, a repülőterek működése biztosított, reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre. A cég közölte, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. A közel-keleti konfliktus viszont továbbra is zavarja az üzemanyagellátást. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfás kúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket csütörtöktől a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most
6: indul a reggel.
5: Jó reggelt!
6: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: is with you.
1: Ez a Trio FM jazzverényből 8 óra múlt, sok szeretettel köszöntő önöket, folytatódik a reggel és starter napindítónk május 26-án kedden, amikor is a Fülöpöket és az Evelineket ünnepeljük névnapjuk alkalmából. Mellettük persze köszöntetjük még a Szemere, Tarján, Aladár és Gyöngyvér nevű hallgatóinkat is, nekik is boldog névnapot kívánok. Itt a Trion szólnak ebben az órában is a kedvencek, Doyeket és The Weeknd hozza a következő percekre egyes slágerét, majd fellapozzuk az eseménynaptárunkat is a mai nap érdekességeivel, évfordulóival.

0: Hozok néhány friss közlekedés információt a térség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es számú Jászdózsai bekötő úton a 0-as és az 1-es kilométer szelvények között. Mindkét irányban félpályás lezárásra számítanak az erre közlekedők a munkavégzés miatt. Jászapáti belterületén is dolgoznak, a 32-28-as Jászapáti Jászszent András, valamint a 32-27-es Újszász Jászapáti összekötő utak belterületi szakaszán. Itt is hosszabb lehet a menetidő, illetve félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést. Útépítésünkek vannak Jászalsó Szentgyörgynél, a 32-26-os Jászalsó Szentgyörgy Tiszasű összekötő út 0-as és 2-es kilométer szelvények között, itt is mindkét irányban korlátozás van érvényben. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak. Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
6: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
7: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
6: Tartsanak velünk!
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A zene összeköt. Trio FM.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Kalandozunk egy kicsit a múltban, nézzük meg a mai nap legérdekesebb évfordulóit. Kezdjük egy egészen rendkívüli hazai mérföldkővel. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980-ban ezen a napon indult a világűrbe Farkas Bertalan, az első magyar űrhajósa a Soyuz 36 fedélzetén. A történelmi utazást két éves kemény felkészülés előzte meg a Csillagvárosban, a Gagarin űrhajós központban, ahol Magyari Bélával együtt kaptak kiképzést. Végül Farkas Bertalan repülhetett szovjet társa Valeri Kubaszov mellett, és az űrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is sikeresen végrehajtottak. Kereken 100 évvel ezelőtt, 1926-ban született az amerikai jazzmuzikus és zeneszerző Miles Davis. Ő vezette be a cool stílust a jazzben, és ezzel megteremtette a populárisabb jazzrock műfaját, amelynek legismertebb műve a Birth of Cool. Végül a mozi és a színház világából is említsünk meg két igazi legendát. 132 éve látta meg a napvilágot Lukács Pál, az egyetlen magyar Oscar-díjas színész, aki Hollywoodban olyan nagyságokkal játszott együtt, mint Katharine Hepburn, Elvis Presley vagy James Dean. A zseniális Bárdi Györgyre is emlékezünk, aki 105 éve született, és akit a legtöbb hallgatónk az Egri Csillagok felejthetetlen humorjockeyként zárt a szívébe.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütő.

0: a Trio FM, a Jászság rádiója. A régi korok hangulata elevenedett meg a múlt héten szombaton itt Jászberényben, az állatkert mögötti sport és szabadidő komplexum területén. Itt rendezték meg ugyanis a 11. Kürt emlékezete hagyományőrző IASZ találkozót. A Lehel-Kürt IASZ-ai sportegyesület viadalára közel 100-an neveztek, így a felnőttek mellett a legkisebbek is íjat ragadtak, hogy megidézzék az ős magyar harcosok világát. A verseny stílusosan kürt szóval indult, majd a korhű viseletbe öltözött résztvevők 20 különböző céllal küzdöttek meg a remek hangulatú napon. A kategóriák legjobb 3 helyzetje végül oklevelet és tárgyutalmat vehetett át. Gratulálunk a helyezetteknek, itt a Trio pedig szólnak tovább a kedvencek.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Friss hírekkel folytatjuk, hiszen hamarosan 9 óra érkezik majd egy olyan felvétel, ami garantáltan megadja a délelőtt pörgés hangulatát. Jön Regis sikere a Ride It. Ezzel a felvétellel kapcsolatban mondok egy érdekességet, mégpedig, hogy nem teljesen új szerzeményről van szó. Az eredeti verzió JC mutatta be még 2008-ban egy jóval lassabb, lágyabb R&B dalként. A koszovói származású DJ Regis azonban jó 10 évvel később elővette ezt a feledésbe merült melódiát, alaposan felpörgette, modern elektronikus alapokkal látta el, a videós közösségi oldalaknak köszönhetően pedig szinte napok alatt bejárta az egész világot. A Ride It pörög hamarosan itt a Trion, a 9 órás híreket követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
2: Hirdessen a Jászság Rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
0: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
4: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a kánikula, bejelentette a miniszterelnöki kabinet főnököt Magyar Péter. Jelentős tarifa emelést várnak a budapesti taxisok. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg azon dolgoznak, hogy ne legyenek párhuzamosságok, például az integritás hatósággal és az ügyészséggel, közölt a miniszterelnök. A politikusok vagyonosodását a NAV közreműködésével az új hivatal fogja vizsgálni. Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva azt mondta, a hivatal már nyáron vagy legkésőbb ősszel megkezdi munkáját. 4 fő téma lesz a mai kormányülésen: egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó KLIK-ről, az Országos Környezetvédelmi Főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újraszabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncessziókról is. Bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter, a miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. Részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tiszapártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Posvai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, hogy a sportszövetségek irányításában, vezetői testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Mától szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autós forgalom elől a pesti alsó rakpart egy részét. Hétfőtől péntekig, este 7:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. A rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója, 9 óra múlt, sok szeretettel köszöntök mindenkit, folytatódik a napindító összeállításunk, én Pálinkás Zsolt vagyok. Friss közlekedési hírt hozok, utóléléses baleset történt a 31-es főút Jászberényt elkerülő szakaszán, a 77-es és a 78-as kilométer között. Két személyautó karambolozott, a helyszínre már kivonultak a jászberényi hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. A mentők is a helyszínen vannak, az érintett útszakaszt a munkátok idejére félpályán lezárták, így ott torlódásra és lassabb haladásra kell számítani. Kérem, vezessenek fokozott figyelemmel, óvatossággal.
1: A műsorvezető éles látásáról a jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Ez a Trio FM jelzberényből egy fantasztikus hétvégi családi programot ajánlok most figyelmükbe, hiszen a gyermeknap alkalmából ismét szédesre tárja kapuit a jászberényi tűzoltó laktanya. Most vasárnap, azaz május 31-én reggel 10 és délután 4 óra között rendezik meg a nyitott szertárkapuk elnevezésű katasztrófavédelmi gyermeknapot a jászberényi tűzoltóságon. Ez egy fergeteges lehetőség a legkisebbeknek, hiszen egy napra ők maguk is igazi tűzoltókká válhatnak. A szervezők rengeteg izgalmas és látványos programmal készülnek, lehetőség lesz a hatalmas tűzoltóautó közelebbi megtekintésére, a védőruhák felpróbálására, és a gyerekek akár a tárca tűzoltását is kipróbálhatják. A nap folyamán tartanak majd próbariasztásokat is, így testközelből láthatják a programon résztvevők, hogy mi történik, amikor élesben indulnak útnak a lánglovagok. Emellett lesz tűzoltókirakó, színezősarok, fotófal, ugrálóvárak, fél 11-től 1 óráig pedig rufi hajtogatás, és persze a tűzoltós ajándékok sem maradnak el. A legnagyszerűbb hír pedig az, hogy a rendezvényen való részvétel teljesen ingyenes, vigyék el a gyerkőcöket vasárnap a jászberény tűzoltó laktanyához, a felejtetetlen élmény garantált.
3: A programok után vissza a jássák kedvencei közé.
4: Trio FM mellette szól.

0: Hozok néhány friss közlekedési információt a térség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es számú Jászdózsai bekötő úton a 0-as és az 1-es kilométer szelvények között. Mindkét irányban félpályás lezárásra számítanak az erre közlekedők a munkavégzés miatt. Jászapáti belterületén is dolgoznak, a 32-28-as Jászapáti Jászszent András, valamint a 32-25-es Újszász Jászapáti összekötő utak belterületi szakaszán. Itt is hosszabb lehet a menetidő, illetve félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést. Útépítésünkek vannak Jászalsó-Szentgyörgynél, a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasi összekötő út 0-as és 2-es kilométer szelvények között. Itt is mindkét irányban korlátozás van érvényben. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Ahogy arról már korábban beszámoltam, nem sokkal 9 óra előtt egy utoléréses baleset történt a 31-es főút Jászberényt elkerülő szakaszán, a 77-es és a 78-as kilométer szelvénye között két személyautó ütközött össze. A helyszínelés és a műszaki mentés már zajlik. A legfrissebb információk szerint az érintett útszakaszon továbbra is félpályás útzár van érvényben, így az arra közlekedők torlódásra számíthatnak. Vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
1: 97.7 Trio FM. A

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a Jépi Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a Jépi Autó szalonjában és a jepiauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkező áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója, folytatjuk az orvos-meteorológiai jelentésünkkel. A legfrissebb információk szerint országosan magas szintet ér el a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja. Így ezek okozhatják most a legtöbb kellemetlen tünetet. Emellett az eperfafélék virágpora közepes szinten van jelen, míg a tölgy, a bodza, a lórom és az útifű pollenje, valamint a kültéri allergén gombák spóra száma egyelőre az alacsony, illetve az alacsony közepes tartományban alakul. Kisebb mennyiségben még jelen van a levegőben a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora is. A szakemberek azt javasolják az érintetteknek, hogy a magas pollen koncentráció miatt a szellőztetést inkább a késő esti vagy a kora reggeli órákra időzítsék, és aki teheti, a szabadidős programok után vegyen egy frissítő zuhanyt, hogy lemossa a hajáról és a bőréről a megtapadt porszemeket.

0: Exclusive.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nevezték ki a Jászság országgyűlési képviselőjét. Útburkolati munkálatokat végeznek Jászdózsa külterületén. A Jászkunságban is fókuszban a biztonságos közlekedés. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nevezte ki a Jászság országgyűlési képviselőjét Pusvai Gábor miniszter. Halmai Ferenc rendészeti szakember, Jásznagykunszolnok 2. számú Jászberényi központú választókerületének egyéni országgyűlési képviselője. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakasz parancsnokként, majd több mint 3 évtizeden át a Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető helyettes, jászárokszállás és jásztadány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője. Halmai Ferenc 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2023 között a Tiszafüredi rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányította a rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendészeti Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte. Halmai Ferenc parlamenti államtitkári megbízatását nagy megtiszteltetésnek nevezte, mint fogalmazott, számára a családja után a legfontosabb a Jászság és a rendészeti szervek, ezért úgy véli, hogy az elvárásoknak megfelelően ezt a területet is tudja munkájával méltóképpen támogatni. Kinevezése nem csak elismerés, hanem komoly felelősség is. Az előttünk álló feladatok nagyok, de hiszem, hogy tisztességgel, szakmai alázattal és kitartó munkával valódi eredményeket lehet elérni, mondta Halmai Ferenc, aki egyik megalkotója volt a Tiszapárt rendészeti szakpolitikai programjának. Nagy felületű burkolatjavítási munkákat végeznek a 32-134-es számú Jászdózsai bekötőúton 434-822-es kilométer szelvényei között Jászdózsa külterületén egészen május 29-ig a Magyar Közút Nonprofit Kft. Munkatársai. A kivitelezés ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják, a megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. Az elmúlt héten Jásznagykunszolnok megyében is megkezdődött a kulturált biztonságos közlekedés jegyében készült foglalkoztató füzetek kiosztása. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság jóvoltából mintegy 4000 első osztályos tanuló veheti kézbe azokat a kiadványokat, amelyekben játékos feladatok kifestők által ismerkedhetnek meg az alapvető közlekedési szabályokkal. A Mezőtúri Rendőrkapitányságon rendezték meg a Helyes Közlekedés című tematikus délelőttöt. A Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvodából 100 gyermek vett részt a programon, a rendőrkapitányság udvarán kialakított pályán kerékpárral, rollerrel, futóbiciklivel gyakorolták a közlekedési szabályokat. A gyerekek ajándékokat is kaptak a rendőröktől, a Tiszafüredi Rendőrkapitányság baleseti fővizsgálója a Tiszafüredi Kossuth Lajos Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak tartott előadást, amelyben a közlekedési szabályokat ismerhették meg. A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság is bekapcsolódott a kampányba, ott egy helyi óvodába látogattak el, ahol szintén a kerékpáros közlekedésre fókuszáltak. Híreinkben sport. Jászberényben rendezték az U20-as országos bajnokság 3. osztály keleti csoportjának 4-es döntőjét. A rendező Jászsági Röplabda Akadémia nagyszerű eredményt ért el, hiszen a döntőben 3-0 arányban bizonyult jobbnak, a Diósgyőri VTK-val szemben így ők lettek a kelet csoport bajnokai. A Jásznagykunszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának utolsó előtti fordulójában Jászberény legyőzte az eddig veretlen és már bajnoknak tekinthető Szolnok csapatát, a jászsági rangadón pedig döntetlen eredmény született. Eredmények: Jászberény Szolnoki MÁV 3-1, Jászfényszaru Jánoshida 2-2. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: Trio FM, reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

10 óra hamarosan itt a Trio FM-en hallgatjuk a legfontosabb információkat, kapcsolom majd az MT hírszolgálatot. Érkezik a Jászberényi Gyermeknap ezen a hétvégén, május 31-én vasárnap. Egy igazi gyermeknapi kavalkát vár kicsikre és nagyokra. 10 óra után hozom majd a program részleteit, illetve Zed és Mare Morris közös dalát. Oh,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Lednek szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Itt a gyereknap, és végre itt a szabadság. Az Aldi büfében most duplán megéri ügyesnek lenni. Csillog az ötös a bizonyítványodban. Mutasd meg nekünk, és a vendégünk vagy egy hatalmas, ropogós lángosra. Szeretsz alkotni? Kérd tőlünk egy kifestőt, színezd ki otthon, hozd vissza hozzánk, és már is tiéd egy ajándéklángos. Részletek a Facebook oldalunkon és az üzletben. Aldi büfé, Jászberény, Piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
4: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
5: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
6: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
5: Tartsanak velünk!
7: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz jársági műszaki vizsga

0: Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj- és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Járssági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
1: Ez volt a reklám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kánikula. Kölcsönösen drónokkal támadták egymást az ukránok és az oroszok. Hamarosan lejár a céges adóbevallás határideje. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Múlt éjszaka is több tucat drónnal támadták egymást az oroszok és az ukránok. Ukrajnában 11 becsapódást jelentettek, Odesszában egy ember meghalt és többen megsérültek. A tengerparti városban találat ért egy iskolát és több lakóházat is. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadások fennakadásokat okoztak több repülőtér működésében. Közben az orosz külügyminiszter arról tájékoztatta amerikai kollégáját, hogy folyamatos támadás sorozatot indítanak az ukrán hadsereg létesítményei ellen. Szergej Lavrov emlékeztetett, korábban arra kérték az Egyesült Államokat és a többi Kijevben jelenlévő országot, hogy menekítsék ki diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét, biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első, tegnap kiadott enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. 4 fő téma lesz a mai kormányülésen, egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó klikről, az országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újraszabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinó koncessziókról is. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök 2/3 lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, hogy az almánál és a mednél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb akár, mint tavaly. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá szakember. Országszerte süt a nap, eső nem lesz nagy területen, megérénkülni, hol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: Trio FM. A járság ritmusa.
2: A járság ritmusa.

üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja...

0: Hozok néhány friss közlekedési információt a térség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es számú Jászdózsai bekötő úton a 0-as és az 1-es kilométer szelvények között. Mindkét irányban félpályás lezárásra számítanak az erre közlekedők a munkavégzés miatt. Jászapáti belterületén is dolgoznak, a 32-28-as Jászapáti Jászszent András, valamint a 32-25-es Újszász Jászapáti összekötő utak belterületi szakaszán. Itt is hosszabb lehet a menetidő, illetve félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést. Útépítésünkek vannak Jászalsó-Szentgyörgynél, a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasi összekötő út 0-as és 2-es kilométer szelvények között. Itt is mindkét irányban korlátozás van érvényben. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Új lehetőség nyílt Jászapátin a környezetvédelem és a fenntartató hulladékkezelés egyében. A lakosság mostantól biztonságos módon leadhatja a háztartásokban felhalmozódott használt elemeket és a kisebb akkumulátorokat. Az új lakossági gyűjtőpontot a Jászapáti Város üzemeltető non-profit Kft. Irodaépületében alakították ki, a Gyöngyvirág utca 11 szám alatt. A veszélyes hulladékot ügyfélfogadási időben adhatják le, hétfőn, szerdán és pénteken reggel 8 és 11 óra között, míg kedden és csütörtökön délután 13 és 15 óra között. A város üzemeltető arra kéri önöket, hogy éljenek a lehetőséggel, és a környezetünk védelme érdekében ezeket a hulladékokat ne a kommunális szemétbe dobják.
1: Jó FM. A Jászság ritmusa.
2: A Jászság ritmusa.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
4: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli Starter.

0: break my heart.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. Gondolták volna, hogy egy ártatlannak tűnő, mosolygós arca munkai üzenetváltásban néha többet ártat, mint használ. Bár a hangulatjelek mára teljesen átszötték az online kommunikációnkat, az ottawai egyetem friss kutatása arra figyelmeztet, hogy a céges környezetben érdemes kétszer is meggondolni a használatukat. A vizsgálat során ugyanis kiderült, hogy a legtöbb ember a hangulatjelek nélküli üzeneteket tartja leginkább professzionálisnak. Különösen a negatív smiley-kkal érdemes vigyázni. Ha dühös arcot teszünk egy üzenetbe, azzal nem csak a mondani valónk célját tévesztetjük el, de a tesztben résztvevők az ilyen küldőt tartották a legkevésbé hozzáértőnek is. Érdekes megfigyelés az is, hogy a pozitív hangulatjelekkel sem tudjuk enyhíteni a rossz híreket, vagy a kritikai észrevételeket. Sőt, a kutatás szerint ilyenkor kifejezetten tiszteletlennek vagy őszintétlennek hatat a küldő. Van azonban egy kivétel, ha az üzenetünk amúgy is pozitív vagy semleges, akkor egy mosolygós arc még javíthat is a szakmai megítélésünkön. A tanács tehát az, hogy a hivatali üzenetváltásokban bánjunk csínyán az emojikkal, és inkább maradjunk a jól bevált udvarias szöveges formánál.
2: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
3: Trio FM. Melletted szól.

Ez a Helyesség Rádiója, a Trio FM. 11 óra hamarosan így véget ért a napindítónk május 26-án kedden. Hírek, információk, 11-kor majd indul a Napközben magazinunk. Hozok majd néhány programajánlatot a hétvégére, úgyhogy mindenképpen számítok figyelmükre.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda, otthonteremtés szívvel.

0: A Sólyomhotel keddi napi ajánlatában paradicsomleves, natúri ércemmel, párolt zöldséggel, jászmirizssel. Ehetünk még pirított tarhonyalevest a húsmentes ajánlatból gombapörköltet, de készül még burgonyafőzelék sertéspörkölttel, káposztástészta, olaszos ércemmel, hentes tokány és sertéspörkölt. Hívhatjuk a Sólyomhotelt az 57-401-267-es számon. A Bíjes Kávézó és Bistró várja vendégeit kedden csontlevessel, májgombóclevessel és tejfölött zöldbablevessel. A főételek közül választható kolbászos sajtos rakott burgonya, palermói csirkemelcsíkok szarvacskával, Rózsa Sándor pecsenyéje, aki pedig a tésztákat kedveli, kérhet bolognai spagettit, milánói pennét vagy négy sajtos nyokkit. Rendelésfelvétel a Bíjes Kávézó és Bistró telefonszámán 0620-240-4044. A Pipacs étterem finomságai kedden csontleves, fehér bableves, paradicsomos húsgombóc, milánói sertésborda, vadasszeret tésztával és csángó pecsenye rizssel. Elérjük a Pipacs éttermet az 57-405-510-es telefonszámon. Ízletes ebéd vár minket a Karavánon kiszolgáló étteremben is, náluk tárkonyos pulyka, apróleves és citromos cseresznyeleves készül, a főételek közül választható hentes tokány orsó tésztával, rakott húsos zöldbab, olaszos csirkemell, rántott sajt, erdészkaraj, sonkával, gombával töltve, ehetünk még rízes tésztát és valamint magyaros többfőzeléket csirkefalatokkal. A Karavánon kiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Május 26-án kedden az Aranykanál étteremben készül erdélyi vadraguleves, csipetkés karalábéleves, füstölt sajttal, békönnel töltött sertéskaraj, mexikói rizssel, rakott brassói, rántott sajt, kelkáposztafőzelék sertéspörkölttel, rántott tök rizssel, a vega menüben pedig dizsoni tejszínes csicseri borsó rizssel. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733-as számon érjük el az Aranykanál éttermet. A River Bistróban pedig karfió leves a mai kínálatban, tök magos rántott csirkemell petezselymes burgonyával és pásztor tarhonya a főételek közül. Rendeltünk az 57-407-500-as telefonszámon. A Firpo pizzéria pedig várja vendégeit kedden egy személyes Firpo tállal. Ez tartalmaz rántott sajtot, natúrszeletet, sült virsít, csemeguborkát, illetve rizibizit. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában.
1: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Bolla János emeritus jászkapitánynak ítélték oda a Jászságér díjat. Nemzetközi versenyeken és a legjobbak között a Jászsági Harcművészeti Akadémia versenyzői. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Karambolozott két személyautó a 31-es főút Jászberényt elkerülő szakaszán a 77-es és a 78-as kilométer között ma délelőtt, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Utoléréses baleset történt, amelyhez a jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak ki, a raj áramtalanította az egyik autót. Döntött a Jászságért Alapítvány kuratóriuma az idei évi Jászságért díjról. A rangos elismerésre 2026-ban 10 javaslat érkezett. A kuratórium a Jászságért díjat és a vele járó 2 millió forintot Balla János agrármérnök emeritus jászkapitány részére ítélte oda a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálatáért, tájékoztatta a Trió Rádiót a Jászok Egyesülete. Bolla János pályafutása során a Jászivánnyi, a Jászapáti és a Jászberényi termelőszövetkezetekben különböző vezetői beosztásokban dolgozott, miközben fontosnak tartotta a közösségi élet és a kultúra támogatását is. Alapítója és vezérlő parancsnoka volt a Jász Lovas Bandériumnak, emellett aktív tagja a Jászberényi Kossuth Népdalkörnek és aranyminősítésű szóló énekesként is ismerté vált. Több népzenei és katonadalos lemeze jelent meg. A Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület elnökeként jelentős szerepet vállal Jászberény városképének alakításában. Az Egyesület hozta létre többek között a védett temetőkertet, a főtéren felállított Jász emlékművet. Bolla János tagja az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló Jászok Egyesületének. Aktív, kezdeményező támogatója a jászsági civil szervezetek létrehozásának, munkájának. Figyelme, szerepvállalása, szorgalma és kitartása, jelentős anyagi támogatása meghatározó módon formálta Jászberény városképét, arculatát. Kitüntetései közül

0: Emelkedő a Jászberény város díszpolgára cím. Munkássága, közéleti szerepvállalása alapján méltó a Jászságért díj kitüntetésére méltatták értékőrző tevékenységét. A Jászságért díjat július 4-én az elszármazott és otthon élő jászok 30. világtalálkozóján Jászboldogházán adják át. Szomorú hírt olvashattunk a napokban a J.K.I. Kante Sportegyesület közösségi oldalán, ami arról szólt, hogy 51 éves korában elhunyt az egyesület elnöke, Botos Zoltán. Ráemlékezünk, Ács Tibort hallják.
1: Nagy veszteség érte a városunk sportéletét, azon belül a küzdősportot, hiszen május 19-én 51 éves korában elhunyt Botos Zoltán karata edző. Zolit 13 évvel ezelőtt ismertem meg, amikor a Jászberényi Sportegyesület keretében a Sotokán karatét kezdte el oktatni. Később az Y-házban a jakuzák SS-szakosztályaként folytatták tevékenységüket. Edzéseit mindig határozottan, nagy odaadással vezette, és akárhányszor találkoztunk, mindig mosoly fakadt az arcán. Munkáját tanítványai igazolták, akik az országos bajnokságokon kiváló eredményeket értek el. Az utóbbi években már önálló klubként J.K.I. Katona Sportegyesület Jászberény néven jártak versenyekre. Tevékenységüket a Magyar Karate Szövetség is elismerte, hiszen az utóbbi években Jászberényben ők rendezték a Sotokán Diákolimpiát a szövetség támogatásával. Bizonyára a jászberényi Diákolimpiák rendezése nem marad el a jövőben sem, de mindenkinek hiányozni fog majd Zoli vidámsága, kiállása és határozottsága. Botos Zoltánt május 29-én 13 órától a Szent Imre temetőben kísérik majd utolsó útjára.
0: Híreinkben sporteredmények. Két nemzetközi versenyen is részt vettek az elmúlt időszakban a Jászsági Harcművészeti Akadémia Jiu-Jitsu versenyzői. Szerbiában rendezték a Loznica Open-t, ahol 12 ország 1270 versenyzője lépett tatamira. A berényi versenyzők nagyszerűen szerepeltek, hiszen Borbás Patrik 69 kg-ban az első, Szálka Lehel pedig 77 kg-os súlycsoportban a második helyen végzett. A klub elnöke dr. Gulyás Rihárd pedig a Vienna Open-en vett részt, ahol a Fighting System Master 4 kategóriában az első helyen végzett. Borbás Patrik U21-es korosztályban második, míg Szálka Lehel a harmadik lett. Vasvince U18 és Kovács Botond az U16-os korosztályban egyaránt a harmadik helyen végzett. Felkészítőjük Sihán Garamvölgyi Mihály és Rensi dr. Gulyás Rihárd voltak.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A Trio FM hírei.
1: Marad a kánikula, ma lesz az új országgyűlés első ülése. Véget értek az írásbeli érettségig. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunrend jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosította a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a tárca vezető. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfelszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig csaknem 15,5 millió forintnyi kártalanítást kaptak. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart. Ezt mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a mednél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb akár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól is, tette hozzá a szakember. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
2: Ez a Trio napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM Jászberényből egy fantasztikus hétvégi családi programot ajánlok most figyelmükbe, hiszen a gyermeknap alkalmából ismét szélesre tárja kapuit a jászberényi tűzoltó laktanya. Most vasárnap, azaz május 31-én reggel 10 és délután 4 óra között rendezik meg a nyitott szertárkapuk elnevezésű katasztrófavédelmi gyermeknapot a jászberényi tűzoltóságon. Ez egy fergeteges lehetőség a legkisebbeknek, hiszen egy napra ők maguk is igazi tűzoltókká válhatnak. A szervezők rengeteg izgalmas és látványos programmal készülnek, lehetőség lesz a hatalmas tűzoltóautók közelebbi megtekintésére, a védőruhák felpróbálására, és a gyerekek akár a tárca tűzoltását is kipróbálhatják. A nap folyamán tartanak majd próbariasztásokat is, így testközelből láthatják a programon résztvevők, hogy mi történik, amikor élesben indulnak útnak a lánglovagok. Emellett lesz tűzoltókirakó, színezősarok, potófal, ugrálóvárak, fél 11-től 1 óráig pedig lufi hajtogatás, és persze a tűzoltós ajándékok sem maradnak el. A legnagyszerűbb hír pedig az, hogy a rendezvényen való részvétel teljesen ingyenes, vigyék el a gyerkőcöket vasárnap a jászberényi tűzoltó laktanyához, a felejthetetlen élmény garantált. A tűzoltóság programja mellett vasárnap a gyermekeket várják majd a Margit szigeten is, már mondom is a részleteket. A szervezők kitettek magukért elképesztő kavalkáddal készülnek, és a pódiumon már délelőtt 10 órakor leindul az élet a Pesti Művész Színház Süsi a Sárkány című zenés mese előadásával. 11 órától a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola táncosai és a Lehel Melódi Tiése gondoskodnak a táncos forgatagról, délután 14:30-tól a Zenebona Társulat interaktív gyermekműsora szórakoztatja a kicsiket, 4 órától pedig a Muzsika Szó és Tánclépő koncert zárja a színpadi sort, ahol interaktív tánc és zeneoktatáson is részt vehetnek. A Margit sziget területén délelőtt 10 és délután 1 óra között egy izgalmas nyomozós kalanda Gyermeksziget titkai várja a gyerekeket a víztoronytól indulva. Emellett lesz majd ugrálóvár, játszóház, csillámtetoválás és arcfestés is. A kísérő programok között reggeltől délután 5-ig folyamatosan nyitva tart a street art műhely Csombor Anita vezetésével, az aszfaltrajzolás, a társasjátéksátor, valamint a népi játszótér és a kosaras körhinta. 13 órától pedig dr. Kertész Otto állatorvossal és az Animal Help alapítvánnyal beszélgetnek az állattartás szabályairól. A Dérini rendezvényházban pedig 14:30-től és 15:30-tól operavarázs foglalkozások várják a különböző korosztályú gyerekeket. Vasárnap tehát gyermeknapi kavalkád itt Jászberényben a Margit szigeten, kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok az egész családnak. Május 30-án szombaton városi gyermeknapra várják a legkisebbeket Jászfényszalon a főtéren, a programok délután 1 órakor kezdődnek a mazsolettek látványos felvonulásával. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így a sportudvarban lesz íjászat, airsoft lövészet, az ajándék vidámparkban óriás csúszda, lánckörhinta és ugrálóvá várja a kisebbeket, de lesz arcfestés és lufi hajtogatás is. A játéktérben pedig kézműves sátorral, legóépítéssel és lézervadászattal készülnek, a legkisebbeknek pedig külön bölcsi szigetet hoznak létre, ahol még a mancsőrjárat szereplőivel is találkozhatnak. A délután folyamán lesz harcművészeti bemutató, délután 5-kor a Kolompos Együttes ad majd koncertet, majd érkezik Bing Nyuszi is. A napot este 8 órától egy tini diszkó zárja a főtéren. Érdemes tehát betervezni a programok közé május 30-án Jászfényszalon városi gyermeknap.
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: Hozok néhány friss közlekedési információt a térség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es számú Jászdózsai bekötő úton a 0-as és az 1-es kilométer szelvények között. Mindkét irányban félpályás lezárásra számítanak az erre közlekedők a munkavégzés miatt. Jászapáti belterületén is dolgoznak, a 32-28-as Jászapáti Jászszent András, valamint a 32-25-es Újszász Jászapáti összekötő utak belterületi szakaszán. Itt is hosszabb lehet a menetidő, illetve félpályás útlezárás nehezíti a közlekedést. Útépítésünkek vannak Jászalsó-Szentgyörgynél, a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasi összekötő út 0-as és 2-es kilométer szelvények között. Itt is mindkét irányban korlátozás van érvényben. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
6: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápió Lend Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles Mosoda, már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház. Minőségi bútorok elérhető áron.
7: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
5: Tartsanak velünk!
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menü ajánló.
7: A Sólyom Hotel keddi napi ajánlatában paradicsomleves, natúr ércemel, párolt zöldséggel, jászmén rizssel. Ehetünk még pirított tarhonyalevest a húsmentes ajánlatból, gombapörköltet, de készül még burgonyafőzelék sertéspörkölttel, káposztás tészta, olaszos ércemel, hentes tokány és sertéspörkölt. Hívhatjuk a Sólyom Hotelt az 57-401-267-es számon. A Bíjas Kávézó és Bistró várja vendégeit kedden csontlevessel, májgombóclevessel és tejfölött zöldbablevessel. A főételek közül választható kolbászos sajtos rakott burgonya, palermói csirkemelcsíkok szarvacskával, Rózsa Sándor pecsenyéje, aki pedig a tésztákat kedveli, kérhet bolognai spagettit, milánói pennét vagy négy sajtos nyokkit. Rendelés felvétel a Bíjas Kávézó és Bistró telefonszámán 0620 240 40 44. A Pipacsétterem finomságai kedden csontleves, fehér bableves, paradicsomos húsgombóc, milánói sertésborda, vadasszeret tésztával és csángó pecsenye rizssel. Elérjük a Pipacséttermet az 57-405-510-es telefonszámon. Ízletes ebéd vár minket a Karaván önkiszolgáló étteremben is, náluk tárkonyos pulyka, apróleves és citromos cseresznyeleves készül, a főételek közül választható hentes tokány orsó tésztával, rakott húsos zöldbab, olaszos csirkemell, rántott sajt, erdészkar, sonkával, gombával töltve, ehetünk még rízes tésztát is, valamint magyaros tökfőzeléket csirkefalatokkal. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Május 26-án kedden az Aranykanál étteremben készül erdélyi vadraguleves, csipetkés karalábéleves, füstölt sajttal, békönnel töltött sertéskaraj, mexikói rizssel, rakott brassói, rántott sajt, kelkáposztafőzelék sertéspörkölttel, rántott tök rizssel, a vega menüben pedig dizsoni tejszínes csicseri borsó rizssel. Az 57-403-290 és a 0620-470-37-33-as számon érjük el az Aranykanál éttermet. A River Bistróban pedig karfiolleves a mai kínálatban, tökmagos rántott csirkemell petezselymes burgonyával és pásztortarhonya a főételek közül. rendeltünk az 57-407-500-as telefonszámon. A Firpo pizzéria pedig várja vendégeit kedden egy személyes firpótállal. Ez tartalmaz rántott sajtot, natúrszeletet, sült virsít, csemeguborkát, illetve rizibizit. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában.
8: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
9: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Nagy felületű burkolatjavítási munkákat végeznek a 32-134-es számú Jászdózsai bekötőúton 434-822-es kilométer szelvényei között Jászdózsa külterületén egészen május 29-ig a Magyar Közút Nonprofit Kft. Munkatársai. A kivitelezés ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják, a megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nevezte ki a Jesság országgyűlési képviselőjét Pusvai Gábor miniszter. Halmai Ferenc rendészeti szakember, Jásznagykunszolnok 2. számú Jászberényi központú választókerületének egyéni országgyűlési képviselője. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakasz parancsnokként, majd több mint 3 évtizeden át a Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető helyettes, jászárokszállás és jásztadány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője. Halmai Ferenc 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2023 között a Tiszafüredi rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányította a rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendészeti Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte. Halmai Ferenc parlamenti államtitkári megbízatását nagy megtiszteltetésnek nevezte, mint fogalmazott, számára a családja után a legfontosabb a jászság és a rendészeti szervek, ezért úgy véli, hogy az elvárásoknak megfelelően ezt a területet is tudja munkájával méltóképpen támogatni. Kinevezése nem csak elismerés, hanem komoly felelősség is. Az előttünk álló feladatok nagyok, de hiszem, hogy tisztességgel, szakmai alázattal és kitartó munkával valódi eredményeket lehet elérni, mondta Halmai Ferenc, aki egyik megalkotója volt a Tiszapárt rendészeti szakpolitikai programjának. Az elmúlt héten Jásznagykunszolnok megyében is megkezdődött a kultúrált biztonságos közlekedés jegyében készült foglalkoztató füzetek kiosztása. Az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság jóvoltából mintegy 4000 első osztályos tanuló veheti kézbe azokat a kiadványokat, amelyekben játékos feladatok kifestők által ismerkedhetnek meg az alapvető közlekedési szabályokkal. A mezőtúri rendőrkapitányságon rendezték meg a helyes közlekedés című tematikus délelőttöt. A Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvodából 100 gyermek vett részt a programon, a rendőrkapitányság udvarán kialakított pályán kerékpárral, rollerrel, futóbiciklivel gyakorolták a közlekedési szabályokat. A gyerekek ajándékokat is kaptak a rendőröktől, a Tiszafüredi Rendőrkapitányság baleseti fővizsgálója a Tiszafüredi Kossuth Lajos Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak tartott előadást, amelyben a közlekedési szabályokat ismerhették meg. A Törökszentmiklósi rendőrkapitány is bekapcsolódott a kampányba, ott egy helyi óvodába látogattak el, ahol szintén a kerékpáros közlekedésre fókuszáltak. Híreinkben sport. Jászberényben rendezték az U20-as országos bajnokság 3. osztály keleti csoportjának 4-es döntőjét. A rendező Jászsági Röplabda Akadémia nagyszerű eredményt ért el, hiszen a döntőben 3-0 arányban bizonyult jobbnak, a Diósgyőri VTK-val szemben így ők lettek a kelet csoport bajnokai. A Jásznagykunszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának utolsó előtti fordulójában Jászberény legyőzte az eddig veretlen és már bajnoknak tekinthető Szolnok csapatát. A jászsági rangadón pedig döntetlen eredmény született. Eredmények: Jászberény Szolnoki Máv 3-1, Jászfényszaru János Hida 2-2. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Trio napközben. Minden, ami jásság.

Ez a Trigó FM, a Jelseg rádiója. A mai digitális világban már természetesnek vesszük a hajszálpontos mérést, de volt idő, amikor a városok elképzelhetetlenek lettek volna hozzáértő mérlegjavító szakemberek nélkül. A hagyományos kétkarú serpenyős mérlegek javítása mára sajnos a végveszélyben lévő szakmák közé került. A mesterség egyik utolsó ismerője arról mesélt, hogy bár a pénztárgépek és a modern mérlegek szervizelése még biztos alapot ad a mindennapokhoz, a klasszikus mechanikus eszközökkel évente már csak 2-3 alkalommal találkoznak, ezek a régi mérlegek pedig egészen különleges belső felépítéssel rendelkeznek. Kevesen tudják például, hogy a billenésüket rendkívül kemény kőből, acádból készült speciális alkatrészek biztosítják. Ha ezek elkopnak vagy elenged a ragasztásuk, a javításukhoz olyan precizitás kell, ami generációkon át öröklődött. A 90-es években egy modern mérleg még komoly vagyonba került, így mindenki igyekezett a régit javítatni és minél tovább használni azt. A helyzet azonban megváltozott az olcsóbb és a könnyebb digitális modellek megjelenésével, ahogy a kínai importmérlegek átvették a helyet a pultokon és a piacokon, úgy tűnik el lassan a tudás is, amivel a régi súlyokat és serpenyőket egyensúlyba hozták, úgy tűnik lassan már csak az emlékekben és a múzeumokban találkoztatunk ezekkel a patinás darabokkal.

lesz hamarosan. Nagyon szépen köszönöm ma is az együtt töltött órákat. Holnap reggel 7-kor ismét itt leszek, indítsuk együtt a szerda reggelt is a Trio FM hullámhosszán. Én Pálinkás Zsolt vagyok, már a búcsúzom, további kellemes napot kívánok mindenkinek. Itt a búcsú felvétel napjaink sikeré közül ez a Turn the Lights Off.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
3: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről. A Tüzépről.
3: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a

0: 57 201 267-es számon. A Bírs Kávézó és Bistró várja vendégeit kedden csontlevessel, májgombóclevessel és tejfölött zöldbablevessel. A főételek közül választható kolbászos sajtos rakott burgonya, palermói csirkemelcsíkok szarvacskával, Rózsa Sándor pecsenyéje, aki pedig a tésztákat kedveli, kérhet bolognai spagettit, milánói pennét vagy négy sajtos nyokkit. Rendelés felvétel a Bírs Kávézó és Bistró telefonszámán 0620 240 40 44. A Pipacs étterem finomságai kedden csontleves, fehér bableves, paradicsomos húsgombóc, milánói sertésborda, vadasszeret tésztával és csángó pecsenye rizssel. Elérjük a Pipacs éttermet az 57 405 510-es telefonszámon. Ízletes ebéd vár minket a Karavánon kiszolgáló étteremben is, náluk tárkonyos pulyka, apróleves és citromos cseresznyeleves készül, a főételek közül választható hentes tokány orsó tésztával, rakott húsos zöldbab, olaszos csirkemell, rántott sajt, erdészkaraj, sonkával, gombával töltve, ehetünk még rízes tésztát is, valamint magyaros többfőzeléket csirkefalatokkal. A Karavánon kiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. Május 26-án kedden az Aranykanál étteremben készül erdélyi vadraguleves, csipetkés karalábéleves, füstölt sajttal, békönnel töltött sertéskaraj, mexikói rizssel, rakott brassói, rántott sajt, kelkáposztafőzelék sertéspörköltel, rántott tök rizssel, a vega menüben pedig dizsoni tejszínes csicseri borsó rizssel. Az 57 403 290 és a 0620 470 37 33-as számon érjük el az Aranykanál éttermet. A River Bistróban pedig karfiolleves a mai kínálatban, tökmagos rántott csirkemell petezselymes burgonyával és pásztor tarhonya a főételek közül. Rendeltünk az 57 407 500-as telefonszámon. A Firpo pizzéria pedig várja vendégeit kedden egy személyes Firpo tállal. Ez tartalmaz rántott sajtot, natúrszeletet, sült virsít, csemeguborkát, illetve rizibizit. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában.
1: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
4: Marad a kánikula. Ma lesz az új országgyűlés első ülése. Még 4-en vannak kórházban a tiszaújvárosi robbanás miatt. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, aki kidolgozná a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosított a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a miniszter. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központokat, erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frany Tamás és Pósfai Mihály ugyanakkor jelezték a rektornak, Darázs Lénárdnak, hogy az ELTE-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshez. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. lekerült a lélegeztetőgépről a Tiszaújvár.

0: belvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoz. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jassák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd, megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups, az önbiztonsága a mi küldetésünk.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Döntött a Jászságért Alapítvány kuratóriuma az idei évi Jászságért díjról. A rangos elismerésre 2026-ban 10 javaslat érkezett. A kuratórium a Jászságért díjat és a vele járó 2 millió forintot Balla János agrármérnök emeritus jászkapitány részére ítélte oda a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálatáért, tájékoztatta a Trio Rádiót a Jászok Egyesülete. Balla János pályafutása során a Jászivánnyi, a Jászapáti és a Jászberényi termelő szövetkezetekben különböző vezetői beosztásokban dolgozott, miközben fontosnak tartotta a közösségi élet és a kultúra támogatását is. Alapítója és vezérlő parancsnoka volt a Jász Lovas Bandériumnak, emellett aktív tagja a Jászberényi Kossuth Népdalkörnek és aranyminősítésű szóló énekesként is ismerté vált. Több népzenei és katonadalos lemeze jelent meg. A Jászberényi Város Védő és Szépítő Egyesület elnökeként jelentős szerepet vállal Jászberény városképének alakításában. Az egyesület hozta létre többek között a védett temetőkertet, a főtéren felállított jász emlékművet. Balla János tagja az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló Jászok Egyesületének. Aktív, kezdeményező támogatója a jászsági civil szervezetek létrehozásának, munkájának. Figyelme, szerepvállalása, szorgalma és kitartása, jelentős anyagi támogatása meghatározó módon formálta Jászberény városképét, arculatát. Kitüntetései közül kiemelkedő a Jászberény város díszpolgára cím. Munkássága, közéleti szerepvállalása alapján méltó a Jászságért díj kitüntetésére, méltatták értékőrző tevékenységét. A Jászságért díjat július 4-én az elszármazott és otthon élő jászok 30. világtalálkozóján Jászboldogházán adják át. Szomorú hírt olvashattunk a napokban a JKI Kante Sportegyesület közösségi oldalán, ami arról szólt, hogy 51 éves korában elhunyt az egyesület elnöke, Botos Zoltán. Ráemlékezünk, Ács Tibort hallják.
8: Nagy veszteség érte a városunk sportéletét, azon belül a küzdősportot, hiszen május 19-én 51 éves korában elhunyt Botos Zoltán karataedző. Zolit 13 évvel ezelőtt ismertem meg, amikor a Jászberényi Sportegyesület keretében a Sotokán karatét kezdte el oktatni. Később az Y-házban a jakuzák eseszakosztályaként folytatták tevékenységüket. Edzéseit mindig határozottan, nagy odaadással vezette, és akárhányszor találkoztunk, mindig mosoly fakadt az arcán. Munkáját tanítmányai igazolták, akik az országos bajnokságokon kiváló eredményeket értek el. Az utóbbi években már önálló klubként JKE Katona Sportegyesület Jászberény néven jártak versenyekre. Tevékenységüket a Magyar Karate Szövetség is elismerte, hiszen az utóbbi években Jászberényben ők rendezték a Sotokán Diákolimpiát a szövetség támogatásával. Bizonyára a jászberényi diákolimpiák rendezése nem marad el a jövőben sem, de mindenkinek hiányozni fog majd Zoli vidámsága, kiállása és határozottsága. Botos Zoltánt május 29-én 13 órától a Szent Imre temetőben kísérik majd utolsó útjára.
7: Híreinkben sporteredmények. Két nemzetközi versenyen is részt vettek az elmúlt időszakban a Jászsági Harcművészeti Akadémia Jiu-Jitsu versenyzői. Szerbiában rendezték a Loznica Open-t, ahol 12 ország 1270 versenyzője lépett tatamira. A berényi versenyzők nagyszerűen szerepeltek, hiszen Borbás Patrik 69 kg-ban az első, Szálka Lehel pedig 77 kg-os súlycsoportban a második helyen végzett. A klub elnöke Dr. Gulyás Rihárd pedig a Vienna Open-en vett részt, ahol a Fighting System Master 4 kategóriában az első helyen végzett. Borbás Patrik U21-es korosztályban második, míg Szálka Lehel a harmadik lett. Vasvince U18 és Kovács Botond az U16-os korosztályban egyaránt a harmadik helyen végzett. Felkészítőjük Sihan Garamvölgyi Mihály és Rensi Dr. Gulyás Rihárd voltak. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Marad a nyári meleg. Megkezdődik az új országgyűlés első ülése. Megkezdte működését a Magyar-Osztrák Azbeszt Bizottság. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett.

0: A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben 1 ember meghalt és többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, legalább 4 meghaltak, mindannyian a buszon utaztak. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel nem sokkal 8 óra után történt egy vasúti átjáróban a kelet-flandriai régióban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő 3-as határoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Idén is több százezer zarándok kereste fel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picur kutya kozmetika és panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picur kutya kozmetika és panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvard-ra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.

0: Budapest. Június 3!
1: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávé szerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
3: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
1: Tartsanak velünk!
4: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nevezték ki a Jászság országgyűlési képviselőjét. Útburkolati munkálatokat végeznek Jászdózsa külterületén. A Jászkunságban is fókuszban a biztonságos közlekedés. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nevezte ki a Jászság országgyűlési képviselőjét Pusvai Gábor miniszter. Halmai Ferenc rendészeti szakember, Jásznagykunszolnok 2. számú Jászberényi központú választókerületének egyéni országgyűlési képviselője. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakasz parancsnokként, majd több mint 3 évtizeden át a Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető helyettes, Jászárokszállás és Jásztadány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője. Halmai Ferenc 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2020 3 között a Tiszafüredi rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányította a rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendészeti Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte. Halmai Ferenc parlamenti államtitkári megbízatását nagy megtiszteltetésnek nevezte. Mint fogalmazott, számára a családja után a legfontosabb a Jászság és a rendészeti szervek, ezért úgy véli, hogy az elvárásoknak megfelelően ezt a területet is tudja munkájával méltóképpen támogatni. Kinevezése nem csak elismerés, hanem komoly felelősség is. Az előttünk álló feladatok nagyok, de hiszem, hogy tisztességgel, szakmai alázattal és kitartó munkával valódi eredményeket lehet elérni, mondta Halmai Ferenc, aki egyik megalkotója volt a Tiszapárt rendészeti szakpolitikai programjának. Nagy felületű burkolatjavítási munkákat végeznek a 32-134-es számú Jászdózsai bekötőúton 434-822-es kilométer szelvényei között Jászdózsa külterületén egészen május 29-ig a Magyar Közút Nonprofit Kft. Munkatársai. A kivitelezés ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják, a megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. Az elmúlt héten Jásznagykunszolnok megyében is megkezdődött a kultúrált biztonságos közlekedés jegyében készült foglalkoztató füzetek kiosztása. Az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság jóvoltából mintegy 4000 első osztályos tanuló veheti kézbe azokat a kiadványokat, amelyekben játékos feladatok kifestők által ismerkedhetnek meg az alapvető közlekedési szabályokkal. A Mezőtúri Rendőrkapitányságon rendezték meg a Helyes Közlekedés című tematikus délelőttöt. A Szent István Katolikus Általános Iskola és óvodából 100 gyermek vett részt a programon, a rendőrkapitányság udvarán kialakított pályán kerékpárral, rollerrel, futóbiciklivel gyakorolták a közlekedési szabályokat. A gyerekek ajándékokat is kaptak a rendőröktől, a Tiszafüredi Rendőrkapitányság baleseti fővizsgálója a Tiszafüredi Kossuth Lajos Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak tartott előadást, amelyben a közlekedési szabályokat ismerhették meg. A Török-Szentmiklósi Rendőrkapitányság is is bekapcsolódott a kampányba, ott egy helyi óvodába látogattak el, ahol szintén a kerékpáros közlekedésre fókuszáltak. Híreinkben sport. Jászberényben rendezték az U20-as országos bajnokság harmadik osztály keleti csoportjának négyes döntőjét. A rendező Jászsági Röplabda Akadémia nagyszerű eredményt ért el, hiszen a döntőben 3-0 arányban bizonyult jobbnak, a Diósgyőri VTK-val szemben így ők lettek a kelet csoport bajnokai. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának utolsó előtti fordulójában Jászberény legyőzte az eddig veretlen és már bajnoknak tekinthető Szolnok csapatát, a jászsági rangadón pedig döntetlen eredmény született, eredmények Jászberény Szolnoki Máv 3-1, Jászfényszaru János Hida 2-2. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
5: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja Nagykátai úton.
6: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
7: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét mindennapján. Tapiolent Kft. Gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
6: Tartsanak velünk!
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Marad a nyári meleg, megkezdődött az új országgyűlés első ülése. Megkezdte működését a Magyar-Osztrák Azbesz Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával megkezdődött az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó

0: is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a három Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő hármas halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még öt fiatal utazott, közülük ketten súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban, az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Túri Pince és Rendezvényház, egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
6: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
4: Tartsanak velünk!
7: Ez volt a reklám!
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Bolla János emeritus JASZ kapitánynak ítélték oda a JASZ-ságér díjat. Nemzetközi versenyeken és a legjobbak között a Jászsági Harcművészeti Akadémia versenyzői. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Karambolozott két személyautó a 31-es főút Jászberényt elkerülő szakaszán a 77-es és a 78-as kilométer között ma délelőtt, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Utoléréses baleset történt, amelyhez a jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak ki, a raj áramtalanította az egyik autót. Döntött a Jászságért Alapítvány kuratóriuma az idei évi Jászságérdíjról. A rangos elismerésre 2026-ban 10 javaslat érkezett. A kuratórium a Jászságérdíjat és a vele járó 2 millió forintot Balla János agrármérnök emeritus JASZ kapitány részére ítélte oda a JASZ hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálatáért, tájékoztatta a Trió Rádiót a Jászok Egyesülete. Balla János pályafutása során a Jászivánnyi, a Jászapáti és a Jászberényi termelő szövetkezetekben különböző vezetői beosztásokban dolgozott, miközben fontosnak tartotta a közösségi élet és a kultúra támogatását is. Alapítója és vezérlő parancsnoka volt a Jász Lovas Bandériumnak, emellett aktív tagja a Jászberényi Kossuth Népdalkörnek és aranyminősítésű szóló énekesként is ismerté vált. Több népzenei és katonadalos lemeze jelent meg. A Jászberényi Város Védő és Szépítő Egyesület elnökeként jelentős szerepet vállal Jászberény városképének alakításában. Az egyesület hozta létre többek között a védett temetőkertet, a főtéren felállított Jász emlékművet. Balla János tagja az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló Jászok Egyesületének. Aktív, kezdeményező támogatója a jászsági civil szervezetek létrehozásának, munkájának. Figyelme, szerepvállalása, szorgalma és kitartása, jelentős anyagi támogatása meghatározó módon formálta Jászberény városképét, arculatát. Kitüntetései közül kiemelkedő a Jászberény város díszpolgára cím. Munkássága, közéleti szerepvállalása alapján méltó a Jászságérdíj kitüntetésére méltatták értékőrző tevékenységét. A Jászságérdíjat július 4-én az elszármazott és otthon élő jászok 30. világtalálkozóján Jászboldogházán adják át. Szomorú hírt olvashattunk a napokban a J.K.E. Kante Sportegyesület közösségi oldalán, ami arról szólt, hogy 51 éves korában elhunyt az egyesület elnöke, Botos Zoltán. Ráemlékezünk, Ács Tibort hallják.
10: Nagy veszteség érte a városunk sportéletét, azon belül a küzdősportot. hiszen május 19-én 51 éves korában elhunyt Botos Zoltán karateedző. Zolit 13 évvel ezelőtt ismertem meg, amikor a Jászberényi Sportegyesület keretében a Sotokán karatét kezdte el oktatni. Később az Y-házban a Jakuzák SS osztályaként folytatták tevékenységüket. Edzéseit mindig határozottan, nagy odaadással vezette, és akárhányszor találkoztunk, mindig mosoly fakadt az arcán. Munkáját tanítmányai igazolták, akik az országos bajnokságokon kiváló eredményeket értek el. Az utóbbi években már önálló klubként JKE Katana Sportegyesület Jászberény néven jártak versenyekre. Tevékenységüket a Magyar Karate Szövetség is elismerte, hiszen az utóbbi években Jászberényben ők rendezték a Sotokán Diákolimpiát a szövetség támogatásával. Bizonyára a jászberényi Diákolimpiák rendezése nem marad el a jövőben sem, de mindenkinek hiányozni fog majd Zoli vidámsága, kiállása és határozottsága. Botos Zoltánt május 29-én 13 órától a Szent Imre temetőben kísérik majd utolsó útjára.
9: Híreinkben sporteredmények. Két nemzetközi versenyen is részt vettek az elmúlt időszakban a Jászsági Harcművészeti Akadémia Jiu-Jitsu versenyzői. Szerbiában rendezték a Loznica Open-t, ahol 12 ország 1270 versenyzője lépett tatamira. A berényi versenyzők nagyszerűen szerepeltek, hiszen Borbás Patrik 69 kg-ban az első, Szálka Lehel pedig 77 kg-os súlycsoportban a második helyen végzett. A klub elnöke dr. Gulyás Rihárd pedig a Vienna Open-en vett részt, ahol a Fighting System Master 4 kategóriában az első helyen végzett. Borbás Patrik U21-es korosztályban második, míg Szálka Lehel a harmadik lett. Vasvince U18 és Kovács Botond az U16-os korosztályban egyaránt a harmadik helyen végzett. Felkészítőjük Sihan Garamvölgyi Mihály és Rensi dr. Gulyás Rihárd voltak. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Újra érkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. 3 nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy fesztivál oldalán.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Szúnyogírtás lesz a nagyobb folyók és tavak mentén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, 2 diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
3: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
6: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
7: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőrin Kft. Acélöntőde. Általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
6: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
7: Tartsanak velünk!
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Nagy felületű burkolatjavítási munkákat végeznek a 32-134-es számú Jászdózsai bekötőúton 434-822-es kilométer szelvényei között Jászdózsa külterületén egészen május 29-ig a Magyar Közút No Profit Kft. Munkatársai. A kivitelezés ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják, a megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nevezte ki a Jesság országgyűlési képviselőjét Pusvai Gábor miniszter. Halmai Ferenc rendészeti szakember, Jásznagykunszolnok 2. számú Jászberényi központú választókerületének egyéni országgyűlési képviselője. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakaszparancsnokként, majd több mint 3 évtizeden át a Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető helyettes, Jászárokszállás és Jásztadány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője. Halmai Ferenc 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2023 23 között a Tiszafüredi rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányította a rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendészeti Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte. Halmai Ferenc parlamenti államtitkári megbízatását nagy megtiszteltetésnek nevezte, mint fogalmazott, számára a családja után a legfontosabb a jásság és a rendészeti szervek, ezért úgy véli, hogy az elvárásoknak megfelelően ezt a területet is tudja munkájával méltóképpen támogatni. Kinevezése nem csak elismerés, hanem komoly felelősség is. Az előttünk álló feladatok nagyok, de hiszem, hogy tisztességgel, szakmai alázattal és kitartó munkával valódi eredményeket lehet elérni, mondta Halmai Ferenc, aki egyik megalkotója volt a Tiszapárt rendészeti szakpolitikai programjának. Az elmúlt héten Jász-Nagykun-Szolnok megyében is megkezdődött a kultúrált biztonságos közlekedés jegyében készült foglalkoztató füzetek kiosztása. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság jóvoltából mintegy 4000 első osztályos tanuló veheti kézbe azokat a kiadványokat, amelyekben játékos feladatok kifestők által ismerkedhetnek meg az alapvető közlekedési szabályokkal. A Mezőtúri Rendőrkapitányságon rendezték meg a Helyes Közlekedés című tematikus délelőttöt. A Szent István Katolikus Általános Iskola és óvodából 100 gyermek vett részt a programon, a rendőrkapitányság udvarán kialakított pályán kerékpárral, rollerrel, futóbiciklivel gyakorolták a közlekedési szabályokat. A gyerekek ajándékokat is kaptak a rendőröktől, a Tiszafüredi Rendőrkapitányság baleseti fővizsgálója, a Tiszafüredi Kossuth Lajos Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak tartott előadást, amelyben a közlekedési szabályokat ismerhették meg. A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság is bekapcsolódott a kampányba, ott egy helyi óvodába látogattak el, ahol szintén a kerékpáros közlekedésre fókuszáltak. Híreinkben sport. Jászberényben rendezték az U20-as országos bajnokság 3. osztály keleti csoportjának 4-es döntőjét. A rendezőjenségi röplabda akadémia nagyszerű eredményt ért el, hiszen a döntőben 3-0 arányban bizonyult jobbnak, a Diósgyőri VTK-val szemben így ők lettek a kelet csoport bajnokai. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának utolsó előtti fordulójában Jászberény legyőzte az eddig veretlen és már bajnoknak tekinthető Szolnok csapatát, a jászsági rangadón pedig döntetlen eredmény született. Eredmények: Jászberény Szolnoki MÁV 3-1, Jászfényszaru János Hida 2-2. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jászsági Ingatlancentrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény.

0: Vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
1: Gyermeknapi műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés. Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
2: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk! Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
1: Gyermeknapi műsorunk partnerei Túri Pince és Rendezvényház, egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkező áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
2: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk!
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Picasso kiállítás lesz Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók,

0: akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak. Why wait to say, at least I did it my way.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tapiolent Kft. Gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám!
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnék irányéva. Döntött a Jászságért Alapítvány kuratóriuma az idei évi Jászságért díjról. A rangos elismerésre 2026-ban 10 javaslat érkezett. A kuratórium a Jászságért díjat és a vele járó 2 millió forintot Balla János agrármérnök, emeritus jászkapitány részére ítélte oda a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálatáért, tájékoztatta a Trio Rádiót a Jászok Egyesülete. Balla János pályafutása során a Jászivánnyi, a Jászapáti és a Jászberényi termelő szövetkezetekben különböző vezetői beosztásokban dolgozott, miközben fontosnak tartotta a közösségi élet és a kultúra támogatását is. Alapítója és vezérlő parancsnoka volt a Jász Lovas Bandériumnak, emellett aktív tagja a Jászberényi Kossuth Népdalkörnek és aranyminősítésű szóló énekesként is ismerté vált. Több népzenei és katonadalos lemeze jelent meg. A Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület elnökeként jelentős szerepet vállal Jászberény városképének alakításában. Az egyesület hozta létre többek között a védett temetőkertet, a főtéren felállított jász emlékművet. Balla János tagja az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló Jászok Egyesületének. Aktív, kezdeményező támogatója a jászsági civil szervezetek létrehozásának, munkájának. Figyelme, szerepvállalása, szorgalma és kitartása, jelentős anyagi támogatása meghatározó módon formálta Jászberény városképét, arculatát. Kitüntetései közül kiemelkedő a Jászberény város díszpolgára cím. Munkássága, közéleti szerepvállalása alapján méltó a Jászságért díj kitüntetésére méltatták értékőrző tevékenységét. A Jászságért díjat július 4-én az elszármazott és otthon élő jászok 30. világtalálkozóján Jászboldogházán adják át. Szomorú hírt olvashattunk a napokban a JKI Kante Sportegyesület közösségi oldalán, ami arról szólt, hogy 51 éves korában elhunyt az egyesület elnöke, Botos Zoltán. Ráemlékezünk, Ács Tibort hallják.
9: Nagy veszteség érte a városunk sportéletét, azon belül a küzdősportot, hiszen május 19-én 51 éves korában elhunyt Botos Zoltán karataedző. Zolit 13 évvel ezelőtt ismertem meg, amikor a Jászberényi Sportegyesület keretében a Shotokan karatét kezdte el oktatni. Később az Y-házban a Yakuzák SS osztályaként folytatták tevékenységüket. Edzéseit mindig határozottan, nagy odaadással vezette, és akárhányszor találkoztunk, mindig mosoly fakadt az arcán. Munkáját tanítványai igazolták, akik az országos bajnokságokon kiváló eredményeket értek el. Az utóbbi években már önálló klubként JKE Katana Sport Egyesület Jászberény néven jártak versenyekre. Tevékenységüket a Magyar Karate Szövetség is elismerte, hiszen az utóbbi években Jászberényben ők rendezték a Shotokan Diákolimpiát a szövetség támogatásával. Bizonyára a jászberényi diákolimpiák rendezése nem marad el a jövőben sem, de mindenkinek hiányozni fog majd Zoli vidámsága, kiállása és határozottsága. Botos Zoltánt május 29-én 13 órától a Szent Imre temetőben kísérik majd utolsó útjára.
8: Híreinkben sporteredmények. Két nemzetközi versenyen is részt vettek az elmúlt időszakban a Jászsági Harcművészeti Akadémia Jiu-Jitsu versenyzői. Szerbiában rendezték a Loznica Open-t, ahol 12 ország 1270 versenyzője lépett tatamira. A berényi versenyzők nagyszerűen szerepeltek, hiszen Borbás Patrik 69 kg-ban az első, Szálka Lehel pedig 77 kg-os súlycsoportban a második helyen végzett. A klubelnöke dr. Gulyás Rihárd pedig a Vienna Open-en vett részt, ahol a Fighting System Master 4 kategóriában az első helyen végzett. Borbás Patrik U21-es korosztályban második, míg Szálka Lehel a harmadik lett. Vasvince U18 és Kovács Botond az U16-os korosztályban egyaránt a harmadik helyen végzett. Felkészítőjük Sihan Garamvölgyi Mihály és Rensi dr. Gulyás Rihárd voltak. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
2: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
2: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
3: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
0: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde általános gépgyártás. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nevezték ki a Jászság országgyűlési képviselőjét. Útborkolati munkálatokat végeznek Jászdózsa külterületén. A Jászkunságban is fókuszban a biztonságos közlekedés. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nevezte ki a Jászság országgyűlési képviselőjét Pusvai Gábor miniszter. Halmai Ferenc rendészeti szakember, Jásznagykunszolnok 2. számú Jászberényi központú választókerületének egyéni országgyűlési képviselője. Pályafutását a határőrségnél kezdte ki képző szakasz parancsnokként, majd több mint 3 évtizeden át a Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető helyettes, Jászárokszállás és Jásztadány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője. Halmai Ferenc 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2023 között a Tiszafüredi rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányította a rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendészeti Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte. Halmai Ferenc parlamenti államtitkári megbízatását nagy megtiszteltetésnek nevezte, mint fogalmazott, számára a családja után a legfontosabb a Jászság és a rendészeti szervek, ezért úgy véli, hogy az elvárásoknak megfelelően ezt a területet is tudja munkájával méltóképpen támogatni. Kinevezése nem csak elismerés, hanem komoly felelősség is. Az előttünk álló feladatok nagyok, de hiszem, hogy tisztességgel, szakmai alázattal és kitartó munkával valódi eredményeket lehet elérni, mondta Halmai Ferenc, aki egyik megalkotója volt a Tiszapárt rendészeti szakpolitikai programjának. Nagy felületű burkolatjavítási munkákat végeznek a 32-134-es számú Jászdózsai bekötőúton 434-822-es kilométer szelvényei között Jászdózsa külterületén egészen május 29-ig a Magyar Közút Nonprofit Kft. Munkatársai. A kivitelezés ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják, a megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. Az elmúlt héten Jásznagykunszolnok megyében is megkezdődött a kultúrált biztonságos közlekedés jegyében készült foglalkoztató füzetek kiosztása. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság jóvoltából mintegy 4000 első osztályos tanuló veheti kézbe azokat a kiadványokat, amelyekben játékos feladatok kifestők által ismerkedhetnek meg az alapvető közlekedési szabályokkal. A Mezőtúri Rendőrkapitányságon rendezték meg a Helyes Közlekedés című tematikus délelőttöt. A Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvodából 100 gyermek vett részt a programon, a rendőrkapitányság udvarán kialakított pályán kerékpárral, rollerrel, futóbiciklivel gyakorolták a közlekedési szabályokat. A gyerekek ajándékokat is kaptak a rendőröktől, a Tiszafüredi Rendőrkapitányság baleseti fővizsgálója a Tiszafüredi Kossuth Lajos Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak tartott előadást, amelyben a közlekedési szabályokat ismerhették meg. A Török-Szentmiklósi Rendőrkapitányság is bekapcsolódott a kampányba, ott egy helyi óvodába látogattak el, ahol szintén a kerékpáros közlekedésre fókuszáltak. Híreinkben sport. Jászberényben rendezték az U20-as országos bajnokság harmadik osztály keleti csoportjának négyes döntőjét. A rendező Jászsági Röplabda Akadémia nagyszerű eredményt ért el, hiszen a döntőben 3-0 arányban bizonyult jobbnak, a Diósgyőri VTK-val szemben így ők lettek a kelet csoport bajnokai. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának utolsó előtti fordulójában Jászberény legyőzte az eddig veretlen és már bajnoknak tekinthető Szolnok csapatát, a jászsági rangadón pedig döntetlen eredmény született, eredmények Jászberény Szolnoki Máv 3-1, Jászfényszaru János Hida 2-2. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
3: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a három Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő hármas halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM Jászberényből egy fantasztikus hétvégi családi programot ajánlok most figyelmükbe, hiszen a gyermeknap alkalmából ismét szélesre tárja kapuit a jászberényi tűzoltó laktanya. Most vasárnap, azaz május 31-én reggel 10 és délután 4 óra között rendezik meg a nyitott szertárkapuk elnevezésű katasztrófavédelmi gyermeknapot a jászberényi tűzoltóságon. Ez egy felgeteges lehetőség a legkisebbeknek, hiszen egy napra ők maguk is igazi tűzoltókká válhatnak. A szervezők rengeteg izgalmas és látványos programmal készülnek, lehetőség lesz a hatalmas tűzoltóautók közelebbi megtekintésére, a védőruhák felpróbálására, és a gyerekek akár a tárca tűzoltását is kipróbálhatják. A nap folyamán tartanak majd próbariasztásokat is, így testközelből láthatják a programon résztvevők, hogy mi történik, amikor élesben indulnak útnak a lánglovagok. Emellett lesz tűzoltókirakó, színezősarok, potófal, ugrálóvárak, fél 11-től 1 óráig pedig lufi hajtogatás, és persze a tűzoltó sajátékok sem maradnak el. A legnagyszerűbb hír pedig az, hogy a rendezvényen való részvétel teljesen ingyenes, vigyék el a gyerkőcöket vasárnap a jászberényi tűzoltó laktanyához, a felejthetetlen élmény garantált. A tűzoltóság programja mellett vasárnap a gyermekeket várják majd a Margit szigeten is, már mondom is a részleteket. A szervezők kitettek magukért elképesztő kavalkáddal készülnek, és a pódiumon már délelőtt 10 órakor indul az élet a Pesti Művész Színház Süsi a Sárkány című zenés mese előadásával. 11 órától a Vigano Alafokú Művészeti Iskola táncosai és a Lehel Melódi Tiése gondoskodnak a táncos forgatagról, délután 14:30-tól a Zenebona Társulat interaktív gyermekműsora szórakoztatja a kicsiket, 4 órától pedig a Muzsika Szó és Tánclépő koncert zárja a színpadi sort, ahol interaktív tánc és zeneoktatáson is részt vehetnek. A Margit sziget területén délelőtt 10 és délután 1 óra között egy izgalmas nyomozós kalanda Gyermeksziget titkai várja a gyerekeket a víztoronytól indulva. Emellett lesz majd ugrálóvár, játszóház, csillámtetoválás és arcfestés is. A kísérő programok között reggeltől délután 5-ig folyamatosan nyitva tart a street art műhely Csombor Anita vezetésével, az aszfaltrajzolás, a társasjátéksátor, valamint a népi játszótér és a kosaras körhinta. 13 órától pedig dr. Kertész Otto állatorvossal és az Animal Help alapítvánnyal beszélgetnek az állattartás szabályairól. A déli rendezvényházban pedig 14:30-től és 14:30-tól operavarás foglalkozások várják a különböző korosztályú gyerekeket. Vasárnap tehát gyermeknapi kavalkád itt Jászberényben a Margit szigeten, kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok az egész családnak. Május 30-án szombaton városi gyermeknapra várják a legkisebbeket Jászfényszalón a főtéren, a programok délután 1 órakor kezdődnek a mazsolettek látványos felvonulásával. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így a sportudvarban lesz íjászat, airsoft lövészet, az Ajándék Vidámparkban óriás csúszda, lánckörhinta és ugrálóvár várja a kisebbeket, de lesz arcfestés és lufi hajtogatás is. A játéktérben pedig kézműves sátorral, legóépítéssel és lézervadászattal készülnek, a legkisebbeknek pedig külön bölcsi szigetet hoznak létre, ahol még a mancsőrjárat szereplőivel is találkozhatnak. A délután folyamán lesz harcművészeti bemutató, délután 5-kor a Kolompos Együttes ad majd koncertet, majd érkezik Bing Nyuszi is. A napot este 8 órától egy tini diszkó zárja a főtéren. Érdemes tehát betervezni a programok közé május 30-án Jászfényszalón Városi Gyermeknap.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Bolla János emeritus jászkapitánynak ítélték oda a Jászságér díjat. Nemzetközi versenyeken is a legjobbak között a Jászsági Harcművészeti Akadémia versenyzői. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Karambolozott két személyautó a 31-es főút Jászberényt elkerülő szakaszán a 77-es és a 78-as kilométer között ma délelőtt, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Utoléréses baleset történt, amelyhez a jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak ki, a raj áramtalanította az egyik autót. Döntött a Jászságért Alapítvány kuratóriuma az idei évi Jászságért díjról. A rangos elismerésre 2026-ban 10 javaslat érkezett. A kuratórium a Jászságért díjat és a vele járó 2 millió forintot Balla János agrármérnök, emeritus jászkapitány részére ítélte oda a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálatáért, tájékoztatta a Trió Rádiót a Jászok Egyesülete. Balla János pályafutása során a Jászivánnyi, a Jászapáti és a Jászberényi termelőszövetkezetekben különböző vezetői beosztásokban dolgozott, miközben fontosnak tartotta a közösségi élet és a kultúra támogatását is. Alapítója és vezérlő parancsnoka volt a Jász Lovas Bandériumnak, emellett aktív tagja a Jászberényi Kossuth Népdalkörnek és aranyminősítésű szóló énekesként is ismerté vált. Több népzenei és katonadalos lemeze jelent meg. A Jászberényi Város Védő és Szépítő Egyesület elnökeként jelentős szerepet vállal Jászberény városképének alakításában. Az egyesület hozta létre többek között a védett temetőkertet, a főtéren felállított jász emlékművet. Balla János tagja az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló Jászok Egyesületének. Aktív, kezdeményező támogatója a jászsági civil szervezetek létrehozásának, munkájának. Figyelme, szerepvállalása, szorgalma és kitartása, jelentős anyagi támogatása meghatározó módon formálta Jászberény városképét, arculatát. Kitüntetései közül kiemelkedő a Jászberény város díszpolgára cím. Munkássága, közéleti szerepvállalása alapján méltó a Jászságért díj kitüntetésére méltatták értékőrző tevékenységét. A Jászságért díjat július 4-én az elszármazott és otthon élő jászok 30. világtalálkozóján Jászboldogházán adják át. Szomorú hírt olvashattunk a napokban a J.K.E. Kante Sportegyesület közösségi oldalán, ami arról szólt, hogy 51 éves korában elhunyt az egyesület elnöke, Botos Zoltán. Ráemlékezünk, Ács Tibort hallják.
3: Nagy veszteség érte városunk sportéletét, azon belül a küzdősportot, hiszen május 19-én 51 éves korában elhunyt Botos Zoltán karataedző. Zolit 13 évvel ezelőtt ismertem meg, amikor a Jászberényi Sportegyesület keretében a Sotokán karatét kezdte el oktatni. Később az Y-házban a jakuzák SS-szakosztályaként folytatták tevékenységüket. Edzéseit mindig határozottan, nagy odaadással vezette, és akárhányszor találkoztunk, mindig mosoly fakadt az arcán. Munkáját tanítmányai igazolták, akik az országos bajnokságokon kiváló eredményeket értek el. Az utóbbi években már önálló klubként J.K.E. Katona Sportegyesület Jászberény néven jártak versenyekre. Tevékenységüket a Magyar Karate Szövetség is elismerte, hiszen az utóbbi években Jászberényben ők rendezték a Sotokán Diákolimpiát a szövetség támogatásával. Bizonyára a jászberényi diákolimpiák rendezése nem marad el a jövőben sem, de mindenkinek hiányozni fog majd Zoli vidámsága, kiállása és határozottsága. Botos Zoltánt május 29-én 13 órától a Szent Imre temetőben kísérik majd utolsó útjára.
2: Híreinkben sporteredmények. Két nemzetközi versenyen is részt vettek az elmúlt időszakban a Jászsági Harcművészeti Akadémia Jiu-Jitsu versenyzői. Szerbiában rendezték a Loznica Open-t, ahol 12 ország 1270 versenyzője lépett tatamira. A berényi versenyzők nagyszerűen szerepeltek, hiszen Borbás Patrik 69 kg-ban az első, Szálka Lehel pedig 77 kg-os súlycsoportban a második helyen végzett. A klub elnöke, dr. Gulyás Richárd pedig a Vienna Openen vett részt, ahol a Fighting System Master 4 kategóriában az első helyen végzett. Borbás Patrik U21-es korosztályban második, míg Szálka Leela harmadik lett. Vasvince U18 és Kovács Botond az U16-os korosztályban egyaránt a harmadik helyen végzett. Felkészítőjük Sihan Garamvölgyi Mihály és Rensi dr. Gulyás Richárd voltak. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorú.

0: fiúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Nagy felületű burkolatjavítási munkákat végeznek a 32-134-es számú Jászdózsai bekötőúton 434-822-es kilométer szelvényei között Jászdózsa külterületén egészen május 29-ig a Magyar Közút Nonprofit Kft. Munkatársai. A kivitelezés ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják, a megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nevezte ki a Jesság országgyűlési képviselőjét Pusvai Gábor miniszter. Halmai Ferenc rendészeti szakember, Jásznagykunszolnok 2. számú Jászberényi központú választókerületének egyéni országgyűlési képviselője. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakaszparancsnokként, majd több mint 3 évtizeden át a Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető helyettes, jászárokszállás és jásztadány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője. Halmai Ferenc 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2023 között a Tiszafüredi rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányította a rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendészeti Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte. Halmai Ferenc parlamenti államtitkári megbízatását nagy megtiszteltetésnek nevezte, mint fogalmazott, számára a családja után a legfontosabb a jászság és a rendészeti szervek, ezért úgy véli, hogy az elvárásoknak megfelelően ezt a területet is tudja munkájával méltóképpen támogatni. Kinevezése nem csak elismerés, hanem komoly felelősség is. Az előttünk álló feladatok nagyok, de hiszem, hogy tisztességgel, szakmai alázattal és kitartó munkával valódi eredményeket lehet elérni, mondta Halmai Ferenc, aki egyik megalkotója volt a Tiszapárt rendészeti szakpolitikai programjának. Az elmúlt héten Jásznagykunszolnok megyében is megkezdődött a kultúrált biztonságos közlekedés jegyében készült foglalkoztató füzetek kiosztása. Az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság jóvoltából mintegy 4000 első osztályos tanuló veheti kézbe azokat a kiadványokat, amelyekben játékos feladatok kifestők által ismerkedhetnek meg az alapvető közlekedési szabályokkal. A Mezőtúri Rendőrkapitányságon rendezték meg a Helyes Közlekedés című tematikus délelőttöt. A Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvodából 100 gyermek vett részt a programon, a rendőrkapitányság udvarán kialakított pályán kerékpárral, rollerrel, futóbiciklivel gyakorolták a közlekedési szabályokat. A gyerekek ajándékokat is kaptak a rendőröktől, a Tiszafüredi Rendőrkapitányság baleseti fővizsgálója a Tiszafüredi Kossuth Lajos Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak tartott előadást, amelyben a közlekedési szabályokat ismerhették meg. A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság is bekapcsolódott a kampányba, ott egy helyi óvodába látogattak el, ahol szintén a kerékpáros közlekedésre fókuszáltak. Híreinkben sport. Jászberényben rendezték az U20-as országos bajnokság 3. osztály keleti csoportjának 4-es döntőjét. A rendező Jászsági Röplabda Akadémia nagyszerű eredményt ért el, hiszen a döntőben 3-0 arányban bizonyult jobbnak, a Diósgyőri VTK-val szemben így ők lettek a kelet csoport bajnokai. A Jásznagykunszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának utolsó előtti fordulójában Jászberény legyőzte az eddig veretlen és már bajnoknak tekinthető Szolnok csapatát, a jászsági rangadón pedig döntetlen eredmény született, eredmények Jászberény Szolnoki Máv 3-1, Jászfényszaru János Hida 2-2. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtó

0: rendszer megszüntetését is. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Romain Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Én nem mondtam, hogy ne menj, aztán szoktad nekem.

0: maçka.
1: Kilencvenhét hét 3 FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Döntött a Jászságért Alapítvány kuratóriuma az idei évi Jászságért díjról. A rangos elismerésre 2026-ban 10 javaslat érkezett. A kuratórium a Jászságért díjat és a vele járó 2 millió forintot Balla János agrármérnök, emeritus jászkapitány részére ítélte oda a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálatáért, tájékoztatta a Trió Rádiót a Jászok Egyesülete. Balla János pályafutása során a Jászivánnyi, a Jászapáti és a Jászberényi termelő szövetkezetekben különböző vezetői beosztásokban dolgozott, miközben fontosnak tartotta a közösségi élet és a kultúra támogatását is. Alapítója és vezérlő parancsnoka volt a Jász Lovas Bandériumnak, emellett aktív tagja a Jászberényi Kossuth Népdalkörnek és aranyminősítésű szóló énekesként is ismerté vált. Több népzenei és katonadalos lemeze jelent meg. A Jászberényi Város Védő és Szépítő Egyesület elnökeként jelentős szerepet vállal Jászberény városképének alakításában. Az egyesület hozta létre többek között a védett temetőkertet, a főtéren felállított jász emlékművet. Balla János tagja az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló Jászok Egyesületének. Aktív, kezdeményező támogatója a jászsági civil szervezetek létrehozásának, munkájának. Figyelme, szerepvállalása, szorgalma és kitartása, jelentős anyagi támogatása meghatározó módon formálta Jászberény városképét, arculatát. Kitüntetései közül kiemelkedő a Jászberény város díszpolgára cím. Munkássága, közéleti szerepvállalása alapján méltó a Jászságért díj kitüntetésére, méltatták értékőrző tevékenységét. A Jászságért díjat július 4-én az elszármazott és otthon élő jászok 30. világtalálkozóján Jászboldogházán adják át. Szomorú hírt olvashattunk a napokban a J.K.E. Kante Sportegyesület közösségi oldalán, ami arról szólt, hogy 51 éves korában elhunyt az egyesület elnöke, Botos Zoltán. Ráemlékezünk, Ács Tibort hallják.
3: Nagy veszteség érte a városunk sportéletét, azon belül a küzdősportot, hiszen május 19-én 51 éves korában elhunyt Botos Zoltán karataedző. Zolit 13 évvel ezelőtt ismertem meg, amikor a Jászberényi Sportegyesület keretében a Sotokán karatét kezdte el oktatni. Később az Y-házban a jakuzák eseszakosztályaként folytatták tevékenységüket. Edzéseit mindig határozottan, nagy odaadással vezette, és akárhányszor találkoztunk, mindig mosoly fakadt az arcán. Munkáját tanítmányai igazolták, akik az országos bajnokságokon kiváló eredményeket értek el. Az utóbbi években már önálló klubként J.K.E. Katona Sportegyesület Jászberény néven jártak versenyekre. Tevékenységüket a Magyar Karate Szövetség is elismerte, hiszen az utóbbi években Jászberényben ők rendezték a Sotokán Diákolimpiát a szövetség támogatásával. Bizonyára a jászberényi diákolimpiák rendezése nem marad el a jövőben sem, de mindenkinek hiányozni fog majd Zoli vidámsága, kiállása és határozottsága. Botos Zoltánt május 29-én 13 órától a Szent Imre temetőben kísérik majd utolsó útjára.
2: Híreinkben sporteredmények. Két nemzetközi versenyen is részt vettek az elmúlt időszakban a Jászsági Harcművészeti Akadémia Jiu-Jitsu versenyzői. Szerbiában rendezték a Loznica Open-t, ahol 12 ország 1270 versenyzője lépett tatamira. A berényi versenyzők nagyszerűen szerepeltek, hiszen Borbás Patrik 69 kg-ban az első, Szálka Lehel pedig 77 kg-os súlycsoportban a második helyen végzett. A klub elnöke dr. Gulyás Rihárd pedig a Vienna Open-en vett részt, ahol a Fighting System Master 4 kategóriában az első helyen végzett. Borbás Patrik U21-es korosztályban második, míg Szálka Lehel a harmadik lett. Vasvince U18 és Kovács Botond az U16-os korosztályban egyaránt a harmadik helyen végzett. Felkészítőjük Sihan Garamvölgyi Mihály és Rensi dr. Gulyás Rihárd voltak. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Yeah!

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ezzel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a három Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő hármas halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nevezték ki a Jászság országgyűlési képviselőjét. Útburkolati munkálatokat végeznek Jászdózsa külterületén. A Jászkunságban is fókuszban a biztonságos közlekedés. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nevezte ki a Jászság országgyűlési képviselőjét Pusvai Gábor miniszter. Halmai Ferenc rendészeti szakember, Jásznagykunszolnok 2. számú Jászberényi központú választókerületének egyéni országgyűlési képviselője. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakasz parancsnokként, majd több mint 3 évtizeden át a Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető helyettes, Jászárokszállás és Jásztadány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője. Halmai Ferenc 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2023 között a tiszafüredi rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányította a rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendészeti Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte. Halmai Ferenc parlamenti államtitkári megbízatását nagy megtiszteltetésnek nevezte, mint fogalmazott, számára a családja után a legfontosabb a Jászság és a rendészeti szervek, ezért úgy véli, hogy az elvárásoknak megfelelően ezt a területet is tudja munkájával méltóképpen támogatni. Kinevezése nem csak elismerés, hanem komoly felelősség is. Az előttünk álló feladatok nagyok, de hiszem, hogy tisztességgel, szakmai alázattal és kitartó munkával valódi eredményeket lehet elérni, mondta Halmai Ferenc, aki egyik megalkotója volt a Tiszapárt rendészeti szakpolitikai programjának. Nagy felületű burkolatjavítási munkákat végeznek a 32-134-es számú Jászdózsai bekötőúton 434-822-es kilométer szelvényei között Jászdózsa külterületén egészen május 29-ig a Magyar Közút Nonprofit Kft. Munkatársai. A kivitelezés ideje alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító jelzőrök irányítják, a megváltozott forgalmi rendre veszélyt jelző és tilalmi táblák mellett elkorlátozó jelzőtáblák hívják fel a közlekedők figyelmét. Az elmúlt héten Jásznagykunszolnok megyében is megkezdődött a kultúrált biztonságos közlekedés jegyében készült foglalkoztató füzetek kiosztása. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság jóvoltából mintegy 4000 első osztályos tanuló veheti kézbe azokat a kiadványokat, amelyekben játékos feladatok kifestők által ismerkedhetnek meg az alapvető közlekedési szabályokkal. A mezőtúri rendőrkapitányságon rendezték meg a helyes közlekedés című tematikus délelőttöt. A Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvodából 100 gyermek vett részt a programon, a rendőrkapitányság udvarán kialakított pályán kerékpárral, rollerrel, futóbiciklivel gyakorolták a közlekedési szabályokat. A gyerekek ajándékokat is kaptak a rendőröktől, a tiszafüredi rendőrkapitányság baleseti fővizsgálója, a tiszafüredi Kossuth Lajos Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak tartott előadást, amelyben a közlekedési szabályokat ismerhették meg. A törökszentmiklósi rendőrkapitányság is bekapcsolódott a kampányba, ott egy helyi óvodába látogattak el, ahol szintén a kerékpáros közlekedésre fókuszáltak. Híreinkben sport. Jászberényben rendezték az U20-as országos bajnokság 3. osztály keleti csoportjának 4-es döntőjét. A rendező Jászsági Röplabda Akadémia nagyszerű eredményt ért el, hiszen a döntőben 3-0 arányban bizonyult jobbnak, a Diósgyőri VTK-val szemben így ők lettek a kelet csoport bajnokai. A Jásznagykunszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának utolsó előtti fordulójában Jászberény legyőzte az eddig veretlen és már bajnoknak tekinthető Szolnok csapatát. A jászsági rangadón pedig döntetlen eredmény született. Eredmények: Jászberény Szolnoki MÁV 3-1, Jászfényszaru János Hida 2-2. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. We'll be right back.
2: don't like it.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Bolla János emeritus jászkapitánynak ítélték oda a jászságér díjat. Nemzetközi versenyeken is a legjobbak között a Jászsági Harcművészeti Akadémia versenyzői. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Karambolozott két személyautó a 31-es főút Jászberényt elkerülő szakaszán a 77-es és a 78-as kilométer között ma délelőtt, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Utoléréses baleset történt, amelyhez a jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak ki, a raj áramtalanította az egyik autót. Döntött a Jászságért Alapítvány kuratóriuma az idei évi Jászságért díjról. A rangos elismerésre 2026-ban 10 javaslat érkezett. A kuratórium a Jászságért díjat és a vele járó 2 millió forintot Balla János agrármérnök emeritus jászkapitány részére ítélte oda a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálatáért, tájékoztatta a Trió Rádiót a Jászok Egyesülete. Bolla János pályafutása során a Jászivánnyi, a Jászapáti és a Jászberényi termelő szövetkezetekben különböző vezetői beosztásokban dolgozott, miközben fontosnak tartotta a közösségi élet és a kultúra támogatását is. Alapítója és vezérlő parancsnoka volt a Jász Lovas Bandériumnak, emellett aktív tagja a Jászberényi Kossuth Népdalkörnek és aranyminősítésű szóló énekesként is ismerté vált. Több népzenei és katonadalos lemeze jelent meg. A Jászberényi Város Védő és Szépítő Egyesület elnökeként jelentős szerepet vállal Jászberény városképének alakításában. Az egyesület hozta létre többek között a védett temetőkertet, a főtéren felállított jász emlékművet. Bolla János tagja az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló Jászok Egyesületének. Aktív, kezdeményező támogatója a jászsági civil szervezetek létrehozásának, munkájának. Figyelme, szerepvállalása, szorgalma és kitartása, jelentős anyagi támogatása meghatározó módon formálta Jászberény városképét, arculatát. Kitüntetései közül kiemelkedő a Jászberény város díszpolgára cím. Munkássága, közéleti szerepvállalása alapján méltó a Jászságért díj kitüntetésére méltatták értékőrző tevékenységét. A Jászságért díjat július 4-én az elszármazott és otthon élő jászok 30. világtalálkozóján Jászboldogházán adják át. Szomorú hírt olvashattunk a napokban a J.K.E. Kante Sportegyesület közösségi oldalán, ami arról szólt, hogy 51 éves korában elhunyt az egyesület elnöke, Botos Zoltán. Ráemlékezünk, Ács Tibort hallják.
3: Nagy veszteség érte a városunk sportéletét, azon belül a küzdősportot, hiszen május 19-én 51 éves korában elhunyt Botos Zoltán karata edző. Zolit 13 évvel ezelőtt ismertem meg, amikor a Jászberényi Sportegyesület keretében a Sotokán karatét kezdte el oktatni. Később az Y-házban a jakuzák SS-osztályaként folytatták tevékenységüket. Edzéseit mindig határozottan, nagy odaadással vezette, és akárhányszor találkoztunk, mindig mosoly fakadt az arcán. Munkáját tanítmányai igazolták, akik az országos bajnokságokon kiváló eredményeket értek el. Az utóbbi években már önálló klubként J.K.E. Katona Sportegyesület Jászberény néven jártak versenyekre. Tevékenységüket a Magyar Karate Szövetség is elismerte, hiszen az utóbbi években Jászberényben ők rendezték a Sotokán Diákolimpiát a szövetség támogatásával. Bizonyára a jászberényi diákolimpiák rendezése nem marad el a jövőben sem. De mindenkinek hiányozni fog majd Zoli vidámsága, kiállása és határozottsága. Botos Zoltánt május 29-én 13 órától a Szent Imre temetőben kísérik majd utolsó útjára.
2: Híreinkben sporteredmények. Két nemzetközi versenyen is részt vettek az elmúlt időszakban a Jászsági Harcművészeti Akadémia Jiu-Jitsu versenyzői. Szerbiában rendezték a Loznica Open-t, ahol 12 ország 1270 versenyzője lépett tatamira. A berényi versenyzők nagyszerűen szerepeltek, hiszen Borbás Patrik 69 kg-ban az első, Szálka Lehel pedig 77 kg-os súlycsoportban a második helyen végzett. A klub elnöke, dr. Gulyás Richárd pedig a Vienna Openen vett részt, ahol a Fighting System Master 4 kategóriában az első helyen végzett. Borbás Patrik U21-es korosztályban második, míg Szálka Leela harmadik lett. Vasvince U18 és Kovács Botond az U16-os korosztályban egyaránt a harmadik helyen végzett. Felkészítőjük Sihán Garamvölgyi Mihály és Rensi dr. Gulyás Richárd voltak. Zavartalanul napos, száraz idő várható, kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tisza párt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik. A keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenné a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett.

0: elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a három Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő hármas halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród, lehetnék egy percig még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a feltét.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tisza párt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik. A keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenné a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Romain Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.